jön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

szívemen is új, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

Nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélek.

0: Rádió Antrit. FM 105.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel. Rádió
2: Antrit. Hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégyen.

Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját, a Hungaromet. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseit, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek. A képviselők emellett a juttatásaik csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is szavaznak. Megkezdődik a Hajógyári sziget és Óbuda közötti K-híd teljes körű rekonstrukciója ősszel. A cél, hogy a hídon úgy alakítsanak ki biztonságosabb és szélesebb útpályát, hogy közben megőrizzék jellegzetes arculatát. A kivitelezést a Hajógyári szigeten tartott nagyobb nyári rendezvények idejére felfüggesztik, így ekkor nem korlátozzák a forgalmat. A munka várhatóan 2027 végére fejeződik be. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. Fontos információ a gazdálkodóknak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri őket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Tavaly több mint 150 ezer egységes kérelem érkezett a Magyar Állam kincstárhoz. Idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Új irodalmi verseny indult középiskolásoknak. Augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9-11. Évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházi irodalmi díj 2026 shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a verseny kiírásban szereplő módon. Az Eszterházi irodalmi díj kísérő programjának célja egyebek mellett, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb záporzivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
3: A 2026-os évünk 158. napja ez a mai, 6 óra múlt néhány perccel, június 7-én a stúdióban Gulyás Anita, és innen köszöntöm nagy öleléssel a Róberteket, mert hogy ők a ma ünnepeltjei, ők a névnaposok, hogy mit tudhatunk a nevet viselő úriemberekről, hozom majd a részleteket, de természetesen a csillag üzenetekkel sem maradok adós, és azt is elárulom, hogy ma ünnepeljük a pedagógusokat. Szóval jönnek a részletek ebben az órában a ma kedvenceim és a tegnap slágerei mellett. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban indulj!

0: kedvence és a tegnap slágerei köszöntik a koránkelők mellett a Roberteket, mert hogy ők a június 7-e ünnepeltjei. A germán eredetű név jelentése fényes hírnév vagy dicsőség. Ne feledkezzen meg ilyen nevet viselő ismerőseiről, akárcsak a Jeremiásokról, az Orániákról, a Seherezádékról, a Bugomilakról, vagy éppen a Gottlibokról, mert ők is ünnepelhetnek a mai napon. Ha pedig körülnézünk a múltban, hogy mely hírességek születtek ezen a napon, itt van Nagy Imre, kommunista politikus, magyar miniszterelnök, 1896-ban látta meg a napvilágot, de ezen a napon született az az angol-amerikai színésznő, aki egyike azon keveseknek, akiket a színpadon, a televízióban és a filmekben is elismertek. Ő Jessica Tandy 80 évesen nyerte el az Oscar-díjat, 1989-ben, ezzel pedig a legidősebb Oscar-díjat nyert színésznőnek számít a filmtörténetben. 1934-ben született Zádor Ervin, olimpiai bajnok, magyar vízilabdázónk, de a Grammy-díjas walesi popénekes színész, a brit birodalom rendjének birtokosa Tom Jones, walesi születésű brit énekes is, 1946. hó 7-én született, valamint Liam Neeson, északír születésű brit színész, ő 1952-ben, de ezen a napon látta meg a napvilágot, 1958-ban az Oscar, Golden Globe és 7-szeres Grammy-díjas amerikai zenész, énekes és dalszövegíró, aki több mint 3 évtizedig volt meghatározó alakja a popzenének, Prince, azaz Prince Rogers Nelson. Isten éltesse a ma ünneplőket, a ma kedvence és a tegnap slágerei pörögnek nekik is, és természetesen önnek is, aki ebben a korai órában velem tart itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ma ünnepeljük a pedagógusokat, úgyhogy a ma kedvence és a tegnap slágerei minden ebben a hivatásban, szakmában tevékenykedőnek szólnak, illetve önnek is, aki velem tart ebben a korai órában itt a Rádió Antriton. Minden évben június első vasárnapján ünnepeljük a pedagógusokat, ahogy már említettem az előbb, kitartó munkájukat, a gyerekeknek átadott tudásukat és az erkölcsi értékeket. Az óvodákban és iskolákban ünnepélyes rendezvények keretében akár kitüntetésekkel, díjakkal szoktak ilyenkor tisztelegni a legjobb pedagógusok előtt, valamint építőipar dolgozói előtt is, hiszen június első vasárnapja róluk is szól, ugyanis 1897. június 6-a és 7-e között zajlott az első magyar építő munkások kongresszusa. Ennek emlékére az építők napját ezen a napon tartjuk. Az eseményt annó Bokányi Dezső nyitotta meg. Az ünnepnapon kitüntetik az építőipar nagyjait és megemlékeznek az építőipar dolgozóiról is. És hogyha az időkerekén pörgetünk egyet, akkor összesen 72 éves és 110 napos uralkodásával minden idők legtovább hatalmon lévő szuverén uralkodójának számít 14. Lajos, akit ezen a napon 1654-ben koronáztak királlyá. Budapest közlekedésében is egy fontos dátum a mai, hiszen 1898 volt az az évszám, amikor utoljára közlekedett lovasút a városi forgalom. 1975-ben a Sony bemutatta a Beatmax videokazettát, ami egy régi otthoni videokazetta rendszer volt. 1979-ben pedig megjelent a heti Világgazdaság, azaz a HVG című heti lap első száma. Nálunk pedig nem elsőként, hanem sokadjára, de pörögnek a ma kedvence és a tegnap slágere, hiszen ezek megunhatatlanak, és jó, hogyha velünk vannak a reggeli készülődésben is, úgyhogy már jönnek is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluli nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ugye tudja már, a CBA-ban tartósan alacsony az ár. Heti szuperáraink, a Merlander sajt 2199 forint per kilogram, 1,75 literes Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta 599 forint, tolletejföl 374 forint, 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 224 forint per darab, Hell Original energiaital 239 forint. Áraink június 4-től 7-ig érvényesek a CBA-ban, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
4: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk, akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék. Arai utca 99. Telefon 30 4588 770.
5: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Bizony, bizony, van olyan csillagjegy, akinek mozgalmasra ígérkezik ez a hétvége, de van olyan, akinek a feltöltődésre terelődik majd a hangsúly, és olyan is lesz, akinek a kalandvágy szövi át a hét utolsó napjait, de már mondom is a részleteket. Kedves Kos, a hétvége mozgalmasnak ígérkezik, érdemes lesz figyelnie arra, hogy ne vállaljon túl sok feladatot egyszerre. Egy váratlan találkozás kellemes élményt hozhat, vasárnap pedig a pihenésen lehet a főszerep. Bika. A hétvége a feltöltődésről szólhat, hogyha régóta halogat valamilyen családi vagy otthoni teendőt, most könnyebben a végére érhet. A szerelemben és a baráti kapcsolatokban is harmonikus pillanatok várhatók. Kedves ikrek, kommunikációs készsége most különösen erős lesz. Jó alkalom kínálkozik arra, hogy tisztázzon egy félreértést, vagy felvegye a kapcsolatot egy régi ismerőssel. Vasárnap pedig egy érdekes hír lepheti meg. Kedves rák, érzelmekben gazdag hétvége vár önre. Érdemes figyelni a megérzéseire, mert most különösen jól vezethetik. A családi programok örömet hozhatnak, és egy régi emlék is előtérbe kerülhet. Kedves oroszlán, most ön lehet a társaság középpontja, ahogy úgy általában. Hogyha a közösségi élményre készül, könnyen felkeltheti majd mások figyelmét. A hétvége ugyanakkor arra is lehetőséget adhat önnek, hogy egy fontos döntést nyugodtan átgondoljon. Kedves szűz, a részletekre való odafigyelés most sokat segíthet. Kiváló időszak ez a tervezésre, vagy éppen egy régi ügy lezárására is. Vasárnap pedig egy kellemes meglepetés is érkezhet. Kedves mérleg, a kapcsolatok kerülnek előtérbe ezen a hétvégén. Egy beszélgetés közelebb hozhat valakit önhöz, és új lehetőségek is megnyílhatnak. Érdemes időt szánnia arra, ami valóban feltölti. Kedves Skorpió, erős energiákat éleznek a csillagok. Ha valamiben változtatni szeretne, akkor itt a jó alkalom az első lépések megtételére. Hallgasson a megérzéseire, mert azok ritkán tévednek. Kedves nyilas, kalandvágy és kíváncsiság, ez jellemzi a hétvégéjét. Egy spontán program vagy kirándulás különösen jól sikerülhet. Új emberekkel is találkozhat ezen alkalmakon, akik bizony inspiráló hatással lesznek majd önre. Kedves Bak, a hétvége a stabilitásról és a tervezésről szólhat. Most könnyebben átláthatja a következő hetek feladatait. Egy közeli személyi látogatása pedig sokat jelenthet a hétvége folyamán. Kedves vízöntő, friss ötletek és váratlan fordulatok, ezek, amik színesítik majd a hétvégéjét. Hogyha nyitott marad az újdonságokra, kellemes élményekben lehet része. Egy régóta dédelgetett terv pedig új lendületet kaphat. Kedves halak, a nyugalom és a belső harmónia kerülhet az előtérbe. Érdemes időt szánnia önmagára és azokra a tevékenységekre, amelyek örömet okoznak az ön számára. A hétvége végére pedig egy fontos felismerésre juthat. Önmagával kapcsolatosan természetesen lehet, hogy ehhez hozzásegítik a ma kedvence és a tegnap slágerei. Ezek pörögnek nálunk itt a Rádió Antrit.
1: Ez az Antrit reggel!

0: kedvence és a tegnap slágerei önnel lehetnek online formában weboldalunkon keresztül. Ez nincs más teendője, mint kattintani www.antrit.hu oldalunkra. És ha már itt van, akkor nyugodtan olvasgathat, hiszen a hét történéseit is feldolgozza ez a weboldal, de ott van közösségi oldalunk, a Facebook oldal, amelyen keresztül már értesülhetett arról a tegnap délután folyamán, hogy kik lesznek a mai vendégeim, hiszen 8 órától majd jön Megyei Mozaik című magazinműsorunk, de addig még előttünk áll egy óra, hiszen pillanatokon belül 7 óra jön hírszerkesztőnk a legfrissebb információkkal. Én pedig várom vissza a babaklubbal, illetve palackgyűjtési akcióval. Ezeknek a részletei jönnek majd 7 után. Jó reggel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó, mink a lovaskocsival vagyunk, kérem?
9: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Fokozódik a mezőgazdasági aszály, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső fél méteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napi rend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. Két hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénklökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Ezek pedig a 7 órás információk voltak. Szép jó reggelt, június 7-e van a 2026-os évünknek a 158. napja. A Roberteket lehet köszönteni, a pedagógusokat, valamint az építőmunkásokat, mert hogy ez a nap róluk szól. Isten éltesse őket nagyon sokáig, akár csak azokat, akik velem tartanak így 7 óra után is. Rádiózzunk együtt, jön hamarosan az a bizonyos babaklub, ahova önt is szeretettel várják, hogyha kísérkötze vár.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: www.antrit.hu, ez a weboldalunk, ezen keresztül is hallgathatja a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, és nem marad le arról az infóról se, hogy Baba Klub lesz, ugyanis az I.S. Gyula könyvtár Baba Klubjának soron következő összejövetelére hétfőn, azaz június 8-án kerül sor, méghozzá 10 órára várják az érdeklődőket a Tudásközpontban. Ezúttal Kovácsné Szabó Lívia gyermekkönyvtáros mesél, mondókázik, énekel majd, természetesen a gyerekeknek, akikre 3 éves korig számítanak a szervezők, meg persze a szülőkre is, hiszen ez nem egy gyermek megőrző, ez egy közös program anya vagy apa és a kis csemete számára, de a nagyszülők is bátran mehetnek a kisunokával, amíg anya egy kicsit kikapcsol a mindennapi szerepből. 10 óra 30-tól aztán Hurrá nyaralunk, ezzel a címmel Ábelné Sütő Erika védőnő tart majd egy előadást. Hát igen, gyermekkel nyaralni, erre szokták mondani, hogy ilyen nem létezik, mert hogy a szülő ilyenkor sem tud kikapcsolni, nem tud kilépni a szülő a védelmező szerepből, ilyenkor is non-stop készenlétben kell állni, 24 órán keresztül ott kell állni a gyermek mellett, fogni a kezét, figyelni rá, hallgatni a nyavajgását, hogy én most ezt szeretnék, azt szeretnék, ide menjünk, oda menjünk, ne pihenj anya, ne olvass anya, most fürödjünk, most labdázzunk, nem tudom, szóval szerintem mindenki számára ismerős. Erről fog előadást tartani a védőnő, ahogy már mondtam. Jó tanácsokkal fog szerintem szolgálni az érdeklődők számára. No, de ez majd csak akkor derül ki, hogyha részese lesz ennek a Baba Klubnak, amely az I.S. Gyula könyvtár Baba Klubja, és a Tudásközpont ad majd neki otthont, méghozzá június 8-án hétfőn 10 óra 30-tól. Én a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel vidítom azokat a szülőket, akik egy kicsit elfáradtak volna.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: kedvenceim és a tegnap slágerei töretlenül itt vannak velünk vasárnap is, és töretlenek azok a szokások is, hagyományok, amelyek a múltból erednek. Ilyen a medárd is. Ön is tudja, hogy mit jelent ez a bizonyos medárd, hogyha ezen a napon esik, akkor állítólag 40 napig esni fog, és ez a holnapi napra vonatkozik, ugyanis június 8-án van medárd napja. Általában azért beszokott jönni, ha nem is folyamatosan esik medárd után 40 napig, de az biztos, hogy kicsit borultabb, esősebb időszak szokott következni. Nos, hogy mi lesz, ez ki fog derülni majd a holnapi nap folyamán. Az viszont biztos, hogy már a magas UV-sugárzást ígérnek a meteorológusok. Ehhez mérten kell a szabadban töltött idővel gazdálkodni. Érdemes ilyenkor 11 és 15 óra között kerülni a napon a szabadban való tartózkodást. Ilyenkor érdemes inkább a fák hűsét, mondjuk egy jó nagy erdei sétát választani a nap programjaként. Meleg lesz egyébként, esővel nem irogatnak bennünket, de hát bármikor bármi előfordulhat, viszont ettől talán nem kell tartanunk a mai napon. A melegtől sem, legalábbis a kánikulától nem, ilyen 29 fokra lövik be a meteorológusok a csúcshőmérsékletet, bár tudom, hogy van akinek már ez is a kánikula, úgyhogy ennek megfelelően nyári ruházat és jó sok frissítő ital, hogyha útnak indulna. Ez balesetmentes kilométereket kívánok, hogyha pedig autóban van, hangolja a rádiót a 105.1-re, hiszen önnel lehetnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, amelyek itt vannak velünk, ma reggel is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepair.hu.
5: Várja Önt a Kurehotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
1: Stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
6: Ennyi volt a reklám.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: kedvence, és a tegnap slágerei után pedig ismét egy olyan nemes ügyre hívom fel a figyelmét, amely mellé remélhetőleg jó sokan odaállnak. Júniusban ismét egy nemes ügyet támogathat, hogyha Bátaszék felé járva magával viszi a műanyag palackokat, amik hát azért otthon könnyedén fel tudnak halmozódni. Bátaszéki közösségi palackgyűjtés keretén belül az összegyűjtött visszaváltható műanyag palackok után járó bevétel ezúttal a Bátaszéki Polgárőr Egyesületé lesz, majd ők fogják megkapni, de hogy mi is ennek a menete? Bár már többször ejtettem róla szót így a hétvégék folyamán, mert hogy időről időre, hónapról hónapra mindig más szervezetnek gyűjtenek. Nos, hogyha ön is szeretne a kezdeményezés mögé állni, akkor önnek annyi a teendője, hogy otthon összegyűjti ezeket a palackokat, majd Bátaszéken a könyvtárnál elhelyezett gyűjtőkonténerbe viszi vissza, és ezzel darabonként 50 forinttal támogatja a Bátaszéki Polgárőr Egyesületet, illetve munkájukat. Egyébként ezeket a visszaváltásokat lehet időzíteni mondjuk hétvégére, mert hogy Bátaszéken is azért számos kiránduló helyet tud találni a család, és így össze lehet kötni a kellemeset a hasznossal. A szervezők egyébként a sok önkéntes munkára hívják fel a figyelmet, amit az Egyesület végez a településen. A polgárőrök a város biztonságáért vannak, ezt bizonyára ön is tudja. Jelen vannak a helyi rendezvényeken, segítik a közlekedés biztonságot, vigyáznak az értékekre, és nap mint nap hozzájárulnak ahhoz, hogy nyugodt és biztonságos környezetben élhessenek a bátaszékiek. A segítség tehát egyszerű, az 50 forintos visszaváltási díjas műanyag palackokat a bátaszéki könyvtárnál elhelyezett gyűjtőkonténerbe kell bedobni, minden egyes palack támogatást jelent az Egyesület számára. Hogyha teheti, nem máshova vigye a palackokat, hanem Bátaszékre is ajánlja fel azokat a polgárőrség javára. Egy gesztus, amely sokat tehet azokért, akik önkéntesen dolgoznak Bátaszékért és az ott élőkért. Június végéig él egyébként ez az akció. Én pedig pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit akár az otthon töltött időhöz, akár a pihenéshez, akár az úton lévőknek, de nekik azt kívánom, hogy balesetmentesek legyenek a kilométerek.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: pedagógusok és az építőipari munkások napja a június 7-e, de hogy mi történt a nagyvilágban, mi történt környezetünkben, erről majd hírszerkesztőnktől hallhat bővebb beszámolót. Többek között arról is, hogy mit tartogat a mai időjárás, mi az, amivel készülhet, hogyha mondjuk kültéri programokat tervezne, lesz első, nem lesz, kánikula vár ránk, vagy mi lesz, annyit megsugok, hogy az UV magas lesz, úgyhogy a bőrét óvja ennek megfelelően. Én várom vissza 8 óra után is, más stúdió vendégeimmel, három stúdió vendég, illetve négy beszélgető partnerem lesz, azt hiszem, hogy ez a helyes megfogalmazás, de hogy egészen pontosan milyen témák kapcsán kik lesznek a vendégeim, ez kiderül 8 óra után, számítunk önre akkor is itt a 105.1-en, vagy weboldalunkon a www.antrip.hu oldalon keresztül online formában. A ma kedvenceim és a tegnap slágerei is töretlenül kitartanak mellettünk a következő két órában, úgyhogy ezekhez mérten találkozunk 8 után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Dob be hétfőket!
4: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobpepe! Hétfőked!
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630 883 83 51.
6: Kert- és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
7: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
6: Ergonom munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
7: www.ergonom.hu.
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
10: Fokozódik a mezőgazdasági aszály, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napi rend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2020 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. Két hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ébredjen vasárnap reggel is a Rádió Antrittal.
2: Indul a megyei mozaik.
3: Minden vasárnap 8-tól 10-ig a legfrissebb, legfontosabb, legérdekesebb szekszárdi és megyei információ.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
3: Minden, ami szekszárdi és a régióban számít.
0: 2026. június 7-én 8 óra után köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Anita vagyok. A hétvégi magazin műsorunkban a térség történéseit szedjük egy csokorba. A mai délelőttön is közismert, közkedvelt és persze megismerésre méltó emberekkel beszélgetek. Vendégem lesz a Bodza Lovasport Egyesület edzője, Wachler Olá Viktória, akivel egy közelgő versenyről beszélgetünk. Aztán érkezik hozzám a nemzetközileg zsűrizett alkotásokkal rendelkező Cirok Robert, de itt lesz a vonalban az ifjú Európa baj Nyitrai Noel, illetve édesapja Nyitrai Tamás is, a Bonyhádi Olyama Karate Sport Egyesülettől. Ahogy minden vasárnap, most is 8 órától 10 óráig számítok a figyelmükre itt, az FM 105.1-es hullámhosszon. Rövid hírösszefoglalóval kezdünk, a térség fontosabb eseményeire koncentrálva. Tartalmas perceket kívánok, hallgassanak ránk is bennünket a következő két órában is.
3: Rádió Antrit.
2: Megyei mozaik.
3: Jó reggelt, jó hétvégét, Szekszárd!

0: Hírek, érdekességek, programok. Minden, ami itt fontos. Rádió Antrit, megyei mozaik.
1: A most következő heti hír összefoglalónkat Janner Juli tolalja.
2: A napokban Szekszárdon három idős embert próbáltak tévedésbe ejteni közeli hozzátartozóként telefonáló ismeretlenek. Legutóbb egy idős nő tett feljelentést, mert egy a hangja alapján fiatal férfi a vezetékes telefonján hívta fel, és mamának szólítva mondta el, hogy bajban van. Az idős asszony fiúnokája hangját vélte hallani, nem is gyanakodott. A fiú elmondta, egy idős asszonynak segített csomagot feladni, amiről később kiderült, hogy abban kábítószer volt. Azért kért volna 10 millió forintot, hogy az óvadékot kifizet. A feljelentő elmondta az unokájának, hogy csak 3,6 millió forintja van otthon, és valamennyi euró, amit a fiú kérésére meg is számolt, majd becsomagolt. Itt a beszélgetés félbeszakadt, azóta nem keresték, és nem is ment senki a pénzért, így az idős asszonynak nem keletkezett kára. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmét, hogy az unokázós csalás továbbra is jelen van, és a módszer folyamatosan fejlődik. Jellemzően közeli ismerősnek adják ki magukat a telefonálók, gyakran sírva.

0: vagy elcsukló hangon beszélnek, hogy nehezebben lehessen a hangjukat azonosítani. Többnyire pénzt, ritkábban más értékeket kérnek arra hivatkozva, hogy bajba kerültek. Jellemzően balesetet szenvedtek, letartóztatták őket, vagy hirtelen kórházi kezelésre, vagy műtétre szorulnak. Ezért is küldenének egy közvetítőt, megbízható ismerőst, ügyvédet vagy egy taxist. Ha ilyen hívás érkezik, mindig legyenek óvatosak és egészségesen gyanakók. A csalók legtöbbször számkijelzés nélkül telefonálnak, és sokszor kérnek diszkréciót, titoktartást, még a többi családtag irányába is. A sürgetés az érzelmi befolyásolás nem hagy időt a gondolkodásra vagy a történet ellenőrzésére. A kihívás napja Magyarország egyik legnagyobb országos sport és szabadidős kezdeményezése, amely minden évben május utolsó szerdáján hívja fel a figyelmet a rendszeres testmozgás, az aktív életmód és az egészségmegőrzés fontosságára. A Tolna vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály a kezdeményezéshez kapcsolódva május 27-én kihívásnapi közös torna flashmob elnevezéssel szervezett rövid átmozgató programot a Szekszárd, Arany János utca 27 szám alatti épület belső parkolójában. A program célja az volt, hogy az ülő munkavégzés mellett is ösztönözze a munkatársakat a mindennapi mozgásra, a munkaközi szünetekben végezhető izomlazító, vérkeringést fokozó, stresszoldó, felfrissülést adó átmozgató gyakorlatokra, valamint lehetőséget teremtsen egy közös, jó hangulatú aktivitásra. Amint egy negyedórás tornán az Arany János utcai kormányhivatal dolgozói vettek részt, akik aktívan és lelkesedéssel kapcsolódtak be a mozgásprogramba. A résztvevők pozitív visszajelzései alapján a kezdeményezés sikeresen érte el a célját, és ismét bebizonyosodott, hogy már néhány perc közös mozgás is kedvezően hathat a közérzetre, valamint a munkahelyi légkörre. Dr. Habricsek Nikoletta rendőrezredes Tolna vármegye rendőrfőkapitánya, valamint dr. Tumri Gábor rendőr alezredes, megbízott rendészeti rendőrfőkapitány helyettes május 26-án fogadta Szekszárdon azokat a fiatal rendőröket, akik pár éve szolgálnak vármegyékben. A hét egyenruhás a vármegye rendőrkapitányságain rendőrőrsén, illetve az autópálya alosztály állományában lát el szolgálatot. A találkozón a fiatal kollégák beszámoltak szakmai terveikről, továbbtanulási elképzeléseikről, valamint arról, hogy elhivatottan végzik munkájukat, és jól érzik magukat a rendőrség kötelékében. Egy tiszthelyettes rendőr már felsőfokú tanulmányukat folytat, többen pedig a jövőben tervezik tanulmányaik megkezdését. Dr. Habricsek Nikoletta rendőrezredes hangsúlyozta, fontos, hogy a fiatal rendőrök hosszú távon is elkötelezetten és hivatástudattal végezzék a munkájukat. A vezetők sok sikert, kitartást és eredményes szolgálatot kívántak a kollégáiknak. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikulai időjárás miatt május 29-től hazánk teljes területén tűzgyújtási tilalom lépett életbe, közölte a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi hivatal. Ennek értelmében péntektől tilos tüzet gyújtani a belterületi és a külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a vasút és közútmenti fásításokban és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag és gazégetés sem engedélyezett a fokozottan tűzeszélyes időszakban. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdőtűz.hu vagy a www.katasztrófavédelem.hu honlapon elhelyezett térképen tájékozódhatnak. A szabadtéri tűzesetek nagy része emberi tevékenység következménye, ezért különösen fontos az óvatosság és a szabályok betartása. A kerti grillezésre, bográsozásra továbbra is lehetőség van, ám mindig legyen helyben a tűzoltás alkalmas kézi szerszám. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha befejezte a kerti sütést, főzést, alaposan el kell oltani a tüzet, hiszen az még napokig képes parázslani. Érdemes előzetesen tájékozódni a várható időjárásról, szeles időben ne gyújtson tüzet. Ha tüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Idén 75 alkalommal vonultak a Tolna vármegyei tűzoltók szabadtéri tüzekhez, amelyeknél több mint 35 hektárnyi terület égett le. 138 készenléti járműre volt szükség a tüzek megfékezéséhez. Mivel a hőségben kiszárad a növényzet, a legkisebb szikra vagy hőforrás is képes nagy tüzet okozni a szabadban, ezért tűzvédelmi szempontból sehol nem tanácsos ilyenkor tüzet gyújtani. Bonyhádváros önkormányzata, a Kolónia Alapítvány és a Bonikom NKFT 2026-ban is meghirdeti környezetszépítő versenyét. Nevezni családi ház, társasház, intézmény, üzlet, vendéglátóegység és a gazdálkodó szervezet kategóriában lehet. A nevezési határidő 2026. június 5. Jelentkezési lap a Városháza portáján igényelhető, letölthető a www.bonyhat.hu weboldalról, papíralapon, illetve személyesen Kaiser Máriától kérhető a Városházán, a Széchenyi tér 12 szám alatt a második emelet 204-es irodájában, vagy a 74-500-212-es telefonszámon. A nevezés során a név és a cím megadása mellett kiválasztható a kert fotózásának időpontja is. Az értékelés a zsűri által, illetve a beküldött fotók alapján történik. Az eredményhirdetés az augusztus 20-i ünnepségen lesz, amelynek pontos időpontjáról értesítik a jelentkezőket. Május 27-én tartott a soron következő ülését Bátaszékváros önkormányzatának képviselőtestülete a Városháza Millenniumi termében. Az eredetileg meghirdetett napirendet három új ponttal kiegészítve összesen 22 témát tárgyaltak. Az ülésen 7 képviselő vett részt, a tanácskozás dr. Somosi Szabolcs alpolgármester vezette, mivel dr. Bozsolik Robert polgármester egészségügyi okok miatt nem tudott jelen lenni. Elsőként a város közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót hallgatták meg, valamint véleményezték a rendőrkapitányi kinevezést. Ezt követték a szekszárdi hivatásos tűzoltóparancsnokság, a bátaszéki önkormányzati tűzoltóság és a Polgárőr Egyesület 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolók. A bátaszéki tűzoltóság 2025-ben 120 riasztást kezelt, ebből 44 műszaki mentés, 29 tűzeset, 47 pedig téves jelzés volt. A legtöbb beavatkozás Bátaszéken történt, de több környező településen is rendszeresen szükség volt a beavatkozásukra. Az állomány 10 főből áll, munkájukat önkéntesek és bedolgozók is segítik. A működés stabil, a finanszírozást állami és önkormányzati források biztosították. A jövőbeli tervek között a képzések bővítése és további korszerűsítések szerepelnek. A Polgárőr Egyesület beszámolója szerint 2025-ben közel 3500 szolgálati órát teljesítettek, ebből mintegy 2000 órát a rendőrséggel közösen. Aktívan részt vettek városi és térségi rendezvények biztosításában, valamint közrendvédelmi feladatok ellátásában is. Az Egyesület pénzügyileg stabilan működött, bevétele meghaladta az 5,2 millió forintot, amelyet járműfenntartásra és működésre fordítottak. A testület elfogadta több önkormányzati cég, köztük a Bátkom 2004 Kft. És a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2025. évi beszámolóit, valamint jóváhagyta a zárszámadási rendelet és több pénzügyi elszámolást. Tárgyalták továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelését, a marketing cég működési szabályzatát, valamint több fejlesztési ügyet is. Döntés született a helyi autóbuszos közlekedés 2027 utáni biztosításának előkészítéséről, térfigyelő kamera telepítéséről, a Városháza udvari épületének felújításáról, a tanúszoda felújításáról, valamint a szúnyoggyérítés eszközeinek beszerzéséről is.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok, minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antrikton!
2: A jó idő beköszöntével bizony kezdetét vették a lovas sportok is, hiszen már így tavasztól, sőt talán tél végétől elérhetőek a különféle versenyek. Ezekről fogunk majd beszélgetni a következőekben a Bodza Lovasport Egyesület vezetőjével, edzőjével, Vakler Olá Viktóriával, akit sok szeretettel köszöntök. Jó reggelt, Viki, köszi, hogy itt vagy!
3: Jó reggelt, köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Jól mondtam? Tél végével, tavasz elejével veszik kezdetét ezek a versenyek?
3: Igen, hát hivatalosan április 1-jével indul a szabadtéri szezon, tehát onnantól kezdve indulnak a szabadtéri versenyek, addig fedeles versenyek a jellemzőek, de most már kezd ugye az időjárás is már március végén elég tavasziassá váltani, de tehát a felkészülésben már el tudnak kezdeni a lovasok, de hivatalosan április 1-jével, és idén itt Tolna megyében április 11 volt az első verseny, tehát már igen, a szezonban vagyunk.
2: És itt is vannak különféle döntők, ha jól gondolom, ugye?
3: Igen. Ugye most konkrétan a Tolna vármegyei szabadidő lovas bajnokságról, most már tavaly óta ennek Lausz bajnoksága neve, ez egy rövidítéses szó. Áprilistól szeptemberig van a bajnokság, szeptemberben van a bajnoki döntő, mert utána október elején van az országos döntő, tehát azelőtt lezajlanak a megyei döntők.
2: Hogy néz ki ez Tolna vármegyében? Mennyi indulóval és milyen fordulókkal zajlott eddig ez a verseny?
3: Az idejében ugye április 11 volt az első forduló, most a féltávnál járunk körülbelül, jövő hétvégén lesz nálunk Pörbölyön a hetedik verseny a szezonban, azaz a féltáv, mert összesen 14 verseny van a szezonban, és a 15. verseny lesz a döntő. Tehát ezen a 14 versenyen szerezhetnek a lovasok minősülést különböző kategóriákban, amiben majd a döntőbe tudják összemérni a tudásukat.
2: Hogy néz ki ez egyébként a háttere a verseny felállításának? Pályázni lehet, hogy ki szeretne megrendezni egy-egy fordulót, és egyáltalán hogy jut valakire a sor már, mint hogy így időrendben, hogy lesz az elosztás?
3: Igen, hát az elosztást meg a versenyek koordinálását a Tolna megyei Lovas Szövetség végzi. A Lovas Szövetség ugye, aki koordinálja a verseny helyszíneket, a versenyek kiírásait, a megrendezési feltételeket ugye biztosítja. Itt minden évben van ugye megyei gyűlésünk, ahol ez általában a télen szokott lenni, vagy a tél végén, tehát a tavaszhoz közeledve, amikor már mindenki úgy eldönti, hogy melyik időpontot szeretné saját magának ugye a versenyének, és abban az időpontban megbeszéljük, ott összefésüljük a naptárat, ne legyenek benne ütközések, tehát az nagyon fontos ugye, hogy ne legyenek egy időpontban különböző helyszínen versenyek, és ezután ugye kijön a versenynaptár, amit ugye tájékoztatjuk a lovasokat is, ugye ezáltal, mivel ugye a megyei szövetségnek tagjai a megyei egyesületek, ugye az egyesületek elnökei tájékoztatják a lovasokat, és ez így koordinálódik minden évben.
2: Egyébként úgy általánosságban megvan, hogy ki melyik versenyt, mármint hogy hányadik versenyt és milyen dátummal szokta így nagyjából megszervezni? Gondolom van erre már valami bevált rutin.
3: Igen, van rá rutin. Ez inkább a fogatosoknál nagyobb rutin, mert ők már régebb óta. Ugye ez a Lausz, előtte szabadidős szakág, ez egy új dolog itt a megyébe, ez a harmadik szezon, hogy Lausz versenyek vannak, és megyei bajnokság van, tehát ez azt jelenti, hogy még azért vannak itt sokszor ingadozó időpontok, vannak új belépők, tehát egyre feljebb megyünk, tehát tavaly még ennek a 14-nek szerintem tavaly csak 11-2 verseny volt, előtte csak 8, tehát hogy így egy-két év alatt kúsztunk nagyon magasra, igen, és akkor azért most már ugye a 14-jel játszani kell nagyon, hogy szabad hétvégén legyen mindegyiknek az időpontja, de úgy gondolom, hogy most is az látszik, hogy van igény rá, tehát szép számmal jöttek nevezések az idei versenyekre is.
2: A Tolna vármegyei lovas sportról beszélgetünk, jövünk vissza pillanatokon belül.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Stúdió vendégen Vakler Olá Viktória, aki talán kettős posztban van itt, ugyanis egyrészt a Bodzalova Sport Egyesületnek az edzője, vezetője, másrészt pedig...
3: Hát a Tolnavár megyei Lovas Szövetségben belül én vagyok a szabadidős szakágnak a vezetője.
2: Tulajdonképpen nagyban rálátásod van arra, hogy ezek a versenyek hogy is állnak össze, vagy hát befolyásolhatod is tulajdonképpen, hogy hogy állnak össze. Ugye az előzőkben ott hagytuk abba, hogy sok új belépő van már, hiszen idén már 14 fordulóval rendezitek meg ezt a versenyt. Mit láttok, mekkora volumenű települések próbálják meg magukévá tenni ezt a lovassportot?
3: Legfőképp azok a települések rendeznek versenyt, akiknek saját lovas egyesületük, uh-huh. vagy lovas klubjuk van, vagy helyben van annyi lovas, aki sportol, aki részt venne. Tehát leginkább ugye a helyi önkormányzatok úgymond, akik felkarolják. Tehát a legtöbb verseny az pici településeken van egyébként. Nagyváros talán egyedül Tolna közülük, vagy Tamási, tehát a többi az kis településen zajlik. Ez attól függ igazából tényleg, hogy mik az adottságok, mik a lehetőségek, hol állnak össze úgy lovasok vagy lovas egyesületek. Van olyan verseny, amit több lovas egyesület összekarolva, összedolgozva szervez, tehát itt nagyon sokrétű. Igazából az elhivatott lovas emberek munkája látszik mindegyik ilyen rendezvényen.
2: 14 versenyszám, ugye ennek érünk a feléhez jövő héten, szombaton, július 13-án, akkor nálatok Pörbölyön kerül megrendezni ez a verseny. Milyen versenyszámok lesznek majd? Mivel készültök egyáltalán a nézőknek, kilátogatóknak?
3: Igen, már nagyon készülünk a jövő hétre. Jövő héten nálunk a pörbölyi fordulón, a bajnokság pörbölyi fordulóján ügyességi és díjugrató versenyszámok lesznek az idei évben. Emellett a versenyek 9 órától fognak kezdődni, egészen olyan este 6-7 óráig, ugye itt a befejezési időpont az sokban függ a napirendtől, a nevezők létszámától, érkezőktől. Emellett a gyerekeknek készülünk az idejében egy újdonsággal, hobby horse verseny is lesz a legkisebbeknek.
2: Ez nagyon felkapott most.
3: Igen, igen, egyre többen szeretik, tetszik nekik, meg azt mondhatom, hogy az a tapasztalat, hogy a nagyobb tesóknak a kisebb testvérei, akik még nem lovagolnak, vagy nem olyan bátrak, igen, igen, akkor ők hozzák magukkal edzésekre a hobby horse-ot, és akkor még a nagy tesó lovagol, ők szaladnak a hobby horse-al, úgyhogy nagyon közkedvelt lett a gyerekek körében, így ezért most idén nekik is kicsit kedveskedünk ezzel.
2: Milyen pályával készültök nekik? Ez már ilyen előre összeállított pálya, mert ilyenkor valamit teljesíteniük kell, ugye, különböző akadályokat.
3: Igen, tehát ugye a hobby horse, mint maga ez a vesszőparipa is, ugye a lónak a kicsinyített mása, így a versenypályájuk is úgymond a nagy versenypályának egy kicsinyített mása. Tehát például még egy díjugrató akadály, egy 3 méter széles rútból és 175 cm magas kitörőből áll, addig nekik ez lekicsinyítve úgymond egy sokkal kisebb rútból és sokkal kisebb akadályokból fog állni, de úgy néz ki ránézésre, mint egy nagy versenypálya, ugyanolyan színes akadályokkal, úgyhogy ez is nagyon szokott tetszeni a gyerekeknek.
2: A zsűri, aki bírálja őket, ugyanaz lesz, aki a nagyokat is bírálja majd, igen, vagy egy teljesen más?
3: Igen, őket is egy hivatásos bíró fogja bírálni, igen, úgyhogy biztos, hogy nagy lesz az izgalom, hogy ki fog nyerni.
2: Időjárás tekintetében azért most már megmutatta magát a nyár kellőképpen. Szerintem az előző fordulók alkalmával is tapasztaltátok, lovasok, hogy hát kihívás ez a nagy meleg. Jól gondolom, hogy a lovak se annyira szeretik?
3: Igen, a nagy meleg azért egy kicsit megszokta őket is viselni, meg a gyerekeket is főképp, és ugye egy egész napos verseny az elég hosszú is, ugye a szabadban töltött órák a legnagyobb melegben, de hál' Istennek néztem most az időjárás előrejelzést, és 2 héten belül nem mondja, hogy visszatér a 35 fok fölötti kánikula idő, úgyhogy a hétre ugye ez a záporos, zivataros, ez most nagyon kellemes, úgyhogy bízom benne, hogy a jövő hétvégén se fogunk 35 fok fölé lépni, de persze abban is bizakodunk, hogy esni nem fog, mert ugye az általában kedvezőtlen, mert ha túl sok eső esik, akkor csúszik a pálya, hogyha ugye valami történik, akkor ez miatt csúsztatni kell, úgyhogy reméljük, hogy egy ilyen 25 fok napsütés kedvezni fog nekünk.
2: Legyen így, a Pörböly kupáról beszélgetünk, jövünk vissza.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: Pörbölykuba június 13-án szombaton kerül megrendezésre, természetesen Pörbölyön. A Tolna vármegyei bajnokság 7. fordulója lesz ez. Az előzőekben már megtudhattuk Vakler Olá Viktóriától, hogy különböző versenyszámok sok-sok érdeklődőt vonzhatnak majd remélhetőleg Pörbölyre, de ha jól tudom, azért készültök mással is, nem csak lovas programokkal, mármint hogy ilyen kiegészítő programokkal.
3: Igen, igen. Ugye a lovas versenyek azért sok látogatót bevonzanak, akiket igyekszünk, tehát a nézőket, kísérőket is kiszolgálni. Ugye egész nap a helyszínen büfé fog üzemelni, emellett különböző édességárusok, kézműves árusok, a legkisebbeknek ugrálóvár. Tehát igyekszünk mindig ilyen kiegészítő programokkal is kedveskedni a nézőknek.
2: Minden korosztály megtalálja magának való programot akkor.
3: Igen, igen.
2: És akkor egy kicsit a versenyeredményekről. Nektek mondjuk lesz-e indulótok, illetve egyáltalán hogy állnak jelen pillanatban a versenyzők?
3: Igen, természetesen ugye hazai pálya előnyeit kihasználva, mivel ugye itt helyben vagyunk, itt most az összes lovasunk és lovunk is szerepel, vannak fiatal lovaink, akik nem rég óta állnak képzésben, úgyhogy itt fognak újra debütálni is, meg szerepelni is. A fiatal feltörekvő utánpótlás lovasaink is most fognak bemutatkozni, úgyhogy várhatóan 20 tanítványon fog versenyezni ezen a szép napon, 7 lovunkkal, úgyhogy igyekszünk majd jó eredményeket is elérni persze. Igaz, az izgalom hevébe a fiataloknál van, hogy becsúsznak hibák, de mindig azra próbálom őket tanítani, hogy először is önmagunkon kell felülkerekedni, és magunkat kell legyőzni azáltal, hogy nem engedjük, hogy az izgalom eluralkodjon rajtunk, tehát hogyha már ők saját magukhoz képest egy jó pályát tudnak lovagolni, akkor én mindig megdicsérem őket.
2: És hogy áll jelenleg a Bodza Lovasport Egyesület eredmények tekintetében? Elégedett vagy? Azon a vonalon mozogtok, ahol körülbelül szeretnéd, hogy legyetek?
3: Igen, én úgy gondolom, hogy elégedett vagyok velük. Nagyon jó kis csapatom van. Az idei évben is nagyon összetartó a csapat, úgyhogy erre nem lehet semmilyen probléma. Az eredményeinkkel most jelenleg a 3.-4. helyen állunk a megyei ponttáblázaton, de úgy gondolom, hogy Nem feltétlen, igen, a győzelem a lényeg, hanem én úgy gondolom, hogy a jó lovaglások, a szép lovaglások, és arra is, hogy igenis megtanítsuk a gyerekeket versenyezni, mert megtanítsuk őket lovagolni, ez nekem fontosabb, mint a ponttáblázaton, hogy elsők legyünk, de persze, ha elsők leszünk, annak is nagyon fogunk örülni, igen.
2: Június 13-án, szombaton hány lovas, hány versenyző fog majd pályára lépni?
3: Hát ugye még a nevezési határidő lejárta, messze van, de körülbelül olyan 120 és 140 start közé várjuk a versenyzőket. Ugye egy versenyző akár 3-4 vagy akár több startot is lovagolhat. Ugye lesz nálunk 2 show versenyszám is, csapatverseny. Ugye általában ezek meg szokták dobni a nevezési kedvet, úgyhogy körülbelül olyan 50-60 versenyzőt várunk, őket ugye a saját lovaikkal, tehát körülbelül 40 lovat is várunk vendégségbe hozzánk.
2: Mi, akik csak kimegyünk megnézni egy ilyen lovas versenyt, legyen szó fogadhajtóról, vagy ezekről a lovas versenyekről, hát az ember kimegy, örömködik a lovak szépségében, a versenyzők sikereinek, de azért emögött komoly munka van, jól gondolom. Gondolom, a pályát elő kell készíteni, akadályokat festeni, nem tudom, megfelelő állapotba hozni. Hogy néz ez ki, Viki, háttérben?
3: Igen, a háttérben rengeteget dolgozunk ilyeneken is, hogy ugye minden összeálljon, és minden rendben legyen az adott napra. Hát ugye nálunk a pörbölyi sportpálya, ami már lassan nem is sportpálya, már lassan szabadidőpark jellegű lesz, szerencsére egy nagyon jó kis helyen van, tehát van nekünk ott mellette egy játszóterünk, tehát azt is ilyenkor nagyon élvezettel használják a gyerekek, ugye nagy fák már parkosítottunk, tehát árnyék lehetőségek is vannak ugye itt a nyári időben, úgyhogy ilyenkor ugye a füvágás, kaszálás, ugye ez egy olyan körülbelül 2 hektáros terület, tehát ugye ezt rendbe kell tenni. Igen, az akadály akadályok, igen, az akadályokat ugye festeni, rendbe tartani, mondjuk nekünk van saját akadályparkunk, úgyhogy ez nem akkora probléma, annyi, hogy ugye ki kell vinni a pályára, ott be kell rendezni a pályát, igen, akkor ugye dekorálni is szoktuk, akár szalmabálák, virágok, kompozíciója, tehát, hogy én ilyenkor már egy héttel előtte kijárkálok, úgymond a pályára, és mindig valamit, hopp, még ezt hozzá kéne tenni, na még ezt vigyük ki, ezt tegyük oda, úgyhogy ilyenkor szokott szeretni a családom, hogy na már megint felakasztjuk a futót, és valamit kiviszünk, de úgy vagyok vele, hogy akkor annak az egy napnak adjuk meg a módját, és akkor ez egy szép versenyhelyszín legyen.
2: És hogyha konkrétan az egy napot nézzük, ezt a június 13-ai szombatot, akkor ez hány fős háttérstábot jelent, akik rendezik a pályát, akik bírálják a versenyeket?
3: Hát körülbelül olyan 10-15 fő, aki nekem ilyenkor segít, úgymond A-tól Z-ig, tehát ugye a pályaszolgálat olyan 3-5 fő, ugye, akik ugye folyamatosan figyelik a pálya állapotát, ugye ha a lovas felborít egy akadályt, vagy lever egy labdát, vagy leesik egy rúd, ugye akkor azt a következő lovasig fel kell tenni. Tehát ugye folyamatosan 3 ember van a pályán, ugye azért vannak 5-en, hogy legyen váltás, ugye különböző versenyszámonként egyet pihennek. Akkor ugye reggel a versenyiroda, a nevezések lebonyolítása, oda is mindig szoktam egy-egy plusz embert hívni, aki segít, vagy ha ugye kell váltás, hogy valakinek el kell valóban menni. Én szeretek inkább több emberrel rákészülni, és az a jobbik, ha a felek közben pihenhet, mert így nincs feladat, de vannak olyan versenyek, vagy olyan jellegű problémák, vagy amikor valamelyik részen van elakadás, hogy akkor mindenki tud oda menni, és akkor így tudunk dolgozni. Úgyhogy azt mondhatom, hogy így jó a csapat. A helyszínben ugye segít az önkormányzat is, például a kukák kihelyezése, a szemét összeszedése napközben, tehát, hogy meg az önkormányzati dolgozók is, tehát ott a helyszínen ott vannak szombaton, és segítségemre vannak az ilyen egyéb dolgokban is, úgyhogy szuper kis csapattal dolgozhatok szerencsére.
2: Ez a szuper csapat várja önt is június 13-án szombaton Pörbölyre, egészen pontosan hova viki és hány órára érkezzenek azok, akik szeretnének részese lenni ennek a lovas versenynek?
3: Hát ugye a versenypálya Pörbőn a Rezéti utca végén található, így az egyszerűbb oda találni. Ugye maga a sportpálya nálunk a falu központban van, tehát hogy nem is a falu szélén, tehát jó helyen. Reggel polgárőrök fogják segíteni a parkolást, úgyhogy bárki, aki ott végig gurul a Rezéti utcán, a végén meg fogják mutatni, hogy hol lehet parkolni, mit hol találnak. És reggel 9 órától kezdődnek a versenyszámok, ugye egészen délután 6-ig várhatóan, úgyhogy akár már reggel 9 órára is várjuk szeretettel a nézőket.
2: Wachler Olá Viktóriával, a Bodza Lovasport Egyesület edzőjével, vezetőjével, illetve ennek a Pörbölyi kupának a szervezőjével beszélgetünk. Köszönjük, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit.
1: Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: Egy nemzetközileg zsűrizett úriember ül itt velem a stúdióban, aki 423 művész közül került a nyertesek közé. Ő nem más, mint Cirok Róbert, akit sok szeretettel köszöntök. Jó reggelt, köszi Robi, hogy
3: jó reggelt, vagy. Köszönöm, hogy meghívtatok.
2: Milyen versenyen is mérettettette meg magad, ahol... Hát, a legjobbak közé kerültél?
3: Igen, ez igazából nem is verseny. Ezek pályázati lehetőségek, amiket ugye képzőművészeknek írnak ki különböző galériák. Ezt tudni kell, hogy mostanában egy kicsit ez az art business egy kicsit megváltozott, illetve egy kicsit más mederbe terelődött. Míg régen egy képzőművész úgy juthatott kiállítási lehetőségekhez, hogyha bizonyos országos vagy nemzetközi kurátoroknak, vagy galériáknak, vagy erre alakult társaságoknak meghívás alapján, vagy de inkább általában meghívás alapján pályázatot vagy anyagot nyújtott be. És akkor ott a döntő bizottság eldöntötte, hogy ő alkalmas-e arra, hogy esetleg galériák értékesítsék, ezek általában állami kézbelülő galériák, vagy pedig nem magángalériák értékesítsék az ő anyagát, vagy egyéb módon őt támogassák. Most nagyon elcsépel, de nagyon rossz híre lett ezeknek a kulturális pályázatoknak. Na hát ez a kulturális pályázati rendszer van itt valahol, mondjuk még Magyarországon is, ami nem feltétlenül a legjobb. Na ezek a kulturális pályázatok, vagy galériák által kiírt pályázatok Európában vagy Amerikában egész más alapokon vannak. Itt is vagy meghívásos pályázatok vannak, vagy pedig felkéréseket intéznek különböző képzőművészeti szervezeten keresztül, hogy adják le a képzőművészek, vagy szobrászok, festők, egyéb fotóművészek adják le a pályázataikat, és akkor ezt különböző galériáknak, vagy online, vagy pedig konkrét fizikális kiállítás keretén belül kiállítják. Itt már egy picit eltolódott ez az egész dolog, nem a művészet megmutatása, hanem inkább az értékesítése felé. Tehát ezért is mondtam art business, tehát egy üzleti vállalkozás lett.
2: És hogy találkoztál te ezzel a nemzetközi megmérettetéssel, vagy pályázattal, illetve egyáltalán milyen művedet juttattad el nekik? Bár tudom, hogy ezt így az éteren keresztül nehéz átadni, de úgy nagyjából írjuk le, hogy végül is mi került oda elé.
3: Ez egy érdekes dolog, ugye, hogy működik egy ilyen pályázat. Azt azért az alapjait azt hozzátenném, hogy én tagja vagyok a Magyar Alkotó Művészek Országos Egyesületének, ami most már átalakult, és Magyar Képző és Iparművészek Szövetsége lett. Itt ugye vállaljuk azt, hogy különböző hazai vagy nemzetközi esetleg kiírt pályázatokon részt veszünk le. Tehát ez az alapja annak, hogy valamilyen országos szakmai szervezetnek, vagy valamilyen nemzetközi szakmai szervezetnek részesen légy, és ott már egy meglévő CV-t, illetve legyen egy szakmai önéletrajzod, legyennek kiállításaid, stb. És akkor lehet pályázni, ahogyha megfelelsz ezeknek a kritériumoknak. Ugye én olvasom ezeket a pályázati értesítőket, és mivel, hogy én már voltam az Országos Sport és Festészeti Biennálén, ott kiállítottam, aztán a Kortárs Képzőművészeti Tárlaton, stb. Tehát több kiállításom hazai szinten már megvalósult, amit ugye minősítetnek, tehát konkrét szakmai zsűri nem egy ilyen fizetős pályázati dolog volt, hanem szakmai zsűri által konkrétan zsűrizett pályázati anyagok voltak, és akkor mi kapjuk ezeket az értesítőket, és akkor aki él vele, vagy van erre lehetősége, vagy van türelme, ideje, stb., az fogja, és akkor ebbe pályázgat. Nekem is több szálon fut ez az egész dolog, több pályázati anyagom le van adva. Amúgy ez, amiről most beszélünk, ez a Terra Várna, ez egy New York-i galéria volt, és ez 9. éve rendezik meg ezt a Water nevű pályázatot, tehát ez a 9. Water nevű, és ez mindig vízzel kapcsolatos dolog, általában óceánnal, és a tengerek élvége, stb. De én úgy gondoltam, hogy nekem van egy képem, amin a kisfiamat festettem le, ez a Cool in the Pool néven hűsölés a medencébe, vagy valami, ez egy medencés kép, amiben buvár szemüvegben lehet látni az én kisfiamat, és ez már Baján is volt kiállítva a Víz és Élet nemzetközi kiállításon, és Budapesten is bezsűrizték
2: a sok verseny.
3: Annyi van, hogy nem tudom megjegyezni. Na mindegy, ott is kivoltál. És akkor én ezt beküldtem az esélytelenek nyugalmával. És igazából én...
2: Dicsérdemény díj,
3: így van. Tehát nem lettem kiemelt díjas, hanem külön díjas lettem. Na de ez, ugye, ahogy te is mondtad, 423 művész 41 országból. És ők általában amerikaiak. Azt hiszem, Magyarországról ketten voltunk. Tehát ez egy jó megmérettetés. Ezt szeretem, mert itt nincsen az, hogy kinek a tanítványa vagy, hol végeztél, mit csináltál, stb. Hanem itt én valóban
2: hoztad az alkotást is, azt díjazták.
3: Így igaz.
2: Hát ehhez sok szeretettel gratulálok, de Robi még marad, mert hogy egy cikk is megjelent róla, és ennek a részleteiről is faggatom majd.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Stúdió vendégem Czirok Róbert, aki a 9. alkalommal megrendezett nemzetközileg zsűrizett művészeti versenyen ért el dicsérdemény díjat, de ezzel kapcsolatos az a cikk egyébként, ami megjelenik
3: nem,
2: majd veled
3: nem.
2: kapcsolatban, vagy ez teljesen más
3: az vonal? Az egy teljesen más. Az a The Names Gallery, vagy galéria, az egy bécsi pályázat.
2: Tényleg nemzetközi vizeken nevezel most
3: abszolút,
2: már.
3: Sőt, van Barcelonából várok egy visszajelzést, aztán Németországból Berlinbe adtam be a Minimax kisgrafikai biennáléra, vagy kisgrafikai pályázatra adtam be munkát, tehát én igazából próbálkozom ott, ahol lehet.
2: Szóval ez a cikk, ami megjelent, már weboldalon elérhető, azt hiszem, de nyomtatott formában is megjelenik majd június végén. Jól mondtam?
3: Így van.
2: Ez egy bécsi kiállítás kapcsán jön majd ki rólad. Oda milyen alkotással készülsz?
3: Oda, mint ahogy ezt mondtam, tehát konkrét CV-t és konkrét szakmai önéletrajzot és pályaorientációs leírást kell adni, és ez alapján döntik el a kurátorok. Itt mindig szakmai döntések vannak. És az alapján, hogy te mennyire vagy mainstream, vagy mennyire illeszt hetnek be téged a galéria anyagába, ez alapján döntik el, hogy te kiállíthatsz-e, vagy kaphatsz-e egyéb megjelenési formát, vagy a portfóliódat esetleg tudják úgy pozícionálni. Tehát itt mindig az van, hogy ők senkit ne ringassa magát illúziókba, itt ez biznisz, ez üzlet. Tehát itt akkor fognak téged nyomni, ha te beilleszkedsz abba az áramlatba, és azok a képek, ők komoly hasznot fognak tudni az értékesítésbe utána rajtad profitálni. Tehát itt csak akkor van. Na de! Tehát valóban ez egy... Hollandiában írják az újságot, nagyon komoly újságírói háttér van mögötte. Én leadtam a pályázati anyagomat és az egyéb dolgokat. Ez az arcok kiállítási anyag, ami ugye 2025-ben már itt megfordult itt-ott, és akkor már ezzel voltam a kortárs képzőművészeti tárlaton, és ott két anyag sikerült vagy bezsűrizni, vagy bezsűrizték, és na ez az az anyag. Tehát ez már egy kész, komplett anyag, amivel lehet ugye indulni. És hát annyira jónak találták ezt az anyagot, hogy utána írtak, hogy akkor szeretnének egy újságcikket is, egy komplexebb cikket, ami majd az 55. számba fog megjelenni. Itt szobrászok, fotoművész, azt hiszem 9 képzőművészről írnak nemzetközi szinten, ez mind nemzetközi.
2: Megkértek, hogy 3 szóval jellemezd magad. Ez a réteges, organikus és szabad szavak voltak. Miért pont ezeket választottad?
3: Igen, ezek ugye ilyen fordítások, amit az interneten is lehet olvasni, az ugye, mert ugye ezt angolul kellett megírni, ezt a cikket, és ezt az újságíró utána lektorálta, és annyira jól megírta ezt, hogy utána visszafordítva egy olyan komplex szöveg jött ki belőle, ami még én is meglepődtem. Hát igen, ez a réteg, ez rétegződő, tehát én mindig különböző léjerekben gondolkodom, nem csak a magánéletemben, hanem az alkotásaimban. Ezt bővebben is ki tudnám fejteni, de különböző, mint a, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy síkban, hanem mint a hagymára rakódnak különböző rétegződések, és akkor, ha meg akar, ezt szoktam mindig mondani, hogy valaki meg akar fejteni, akkor mint a hagymát le kell hántani a rétegeket rólam, mert mindig más tudok mutatni. És akkor még mit mondtam?
2: Organikus?
3: Hát az organikus az egy nagyon érdekes, ezt nem én találtam ki, képzeld, ezt a holland újságíró mondta, hogy ugye beszéltünk a borfestészetről és a kávéfestészetről, és mondta, hogy ez mekkora ötlet ez, hogy organikus művészeti ágban mozgom. És mondta, hogy organikusban mozgom, hát igen, lehet végül is, igen, tehát hogy természetes anyagokkal kell kísérletezek, ezek ilyen organikus kísérletezési megnyilvánulás.
2: Akkor lett egy újabb jelző.
3: Lett egy újabb jelző, úgyhogy ezt én el is loptam tőle, hogy használtam.
2: És a szabad jelzőt, hát ezt mire érzed? A technikára, a vonalvezetésre?
3: Nem, arra, hogy nekem, mivel ugye nem vagyok tanult képzőművész, én engem nem kötnek a tanult sémák és a formák, hanem én valóban, és még egy dolog lehet volna, hogy őszinte, tehát őszintén és szabadon tudok alkotni. Nincsenek megkötés. Nem hagyom azt se, hogy beleszóljanak, azt se, hogy irányítsanak. Nyilván sokan mondják, hogy jó, hát más se hagyja meg, de hogy nem, hát hogyha a művészfiákban gondolkodunk, és azt mondja egy galéria, hogy neked ezt meg ezt a vonat kell követni, akkor te hajlamos vagy, pláne fiatal képzőművészként, aki most jön ki az egyetemen, hajlamos arra, hogy igen, befolyásolható legyen, és akkor azt termelje, amit kívánnak. Hát én nem. Nekem ez örömfestészet az egész, úgyhogy én annyira örülök annak, hogy más is látja benne ezt a fajta dolgot. Úgyhogy, de ezek a megmagyarázások, ez mind megerőszakolása önmagamnak. Tehát én úgy utálom ezeket magyarázni, mert mindig azt szoktam mondani, hogy ami eltűnt a művészetbe, hogy álljunk oda, nem is a művészetbe, hogy álljunk oda, nem is a művészetbe, a művész értő közönségbe, hogy álljunk oda, nézzünk rá egy képre, és őszintén hagyjuk

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Sok-sok díjat, sok-sok elismerést tudhat már maga mögött az az alkotó művész, akivel beszélgetek, Öcirok Róbert. Tetováló művészként is funkcionálsz, festőművészként is többféle technikával is dolgozol. Mit gondolsz, a tetováló művészi munkád mennyire befolyásolja a festészetet, vagy fordítva, mennyire hatnak egyáltalán egymásra?
3: Mindig elmondom ezt a művészt, ez nem. Én nem vagyok művész. Én alkotó vagyok. Ezt a Baki Péter mondta, azt mondta, én te Robikám, de nem művészked, de ezért nem. Mert én nem vagyok végzett képzőművész. Én alkotó vagyok. Én nem akarok abba a művészeket meghagyom a végzett képzőművészeknek. Pont, kész. Én nem akarok ezzel, stb. Na, hogy mennyire befolyásolja? Hát természetesen befolyásol mindent, hiszen én ugyanaz a személy vagyok. Az, hogy különböző médiumokban nyilvánulok meg, vagy az én elképzeléseim különböző formát öltenek, és abban nyilvánulnak meg. Hát ez egy, mint ahogy mondtam, a hagyma rétegződés. Igen, ezek a rétegek, ezek rajtam vannak, ezekkel én dolgozom, ezek irányítják a gondolataimat, a kezemet, stb. Az, hogy mennyire szabad, és mennyire szabad művészet most a tetoválás, vagy a tetoválóipar, erről megint tudnánk beszélgetni. Mert ugye, amikor bejön valaki, és azt mondja, hogy én ezt a kiskacsát szeretném ide a bal vállamra ekkora méretbe, vagy csak vagy megcsinálod, vagy nem csinálod, vagy megélsz, vagy...

0: művészkedsz. Ezt egy nagyon jó ismerősöm mondta, nem él már, egy tetováló szalomban, Siófokon, mikor ott voltam egy ilyen próbamunkán, és elkezdtünk dolgozni, és mondta, hogy öcsém, ne művészkedjél, dolgozzál. Én mutattam neki, hogy nézd meg, milyen jó. És azt mondta, nem művészkedjél, hanem dolgozzál.
1: Úgyhogy, hát igen, van különbség a kettő között.
0: Igen. Úgyhogy én azt is szoktam mondani, amikor így tetoválókkal, vagy kezdő tetoválókkal beszélünk, hogy mindenkinek legyen egy alternatív médium minden tetoválónak, amiben meg tud nyilvánulni, legyen az fotóművészet, szobrászat, festészet, stb. Tehát az kell, hogy őszintén és szabadon tudj alkotni. Már aki alkotóként kerül a tetoválóiparba, nem pedig munkásként, vagy nem aki lemásol a Pinterestről egy mintát. Annak nem kell, annak jó, annak elég ez is.
1: Annak elég, igen. Mit gondolsz, hogyha visszanézel mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtti önmagadra, ahhoz viszonyítva, hol tartasz most, azon az úton haladsz-e, amin szerettél volna már akkor, vagy volt-e valami konkrét célod, és esetleg így visszanézve változtatnál-e valamin?
0: Ezt a Szeri Árpádnak nyilatkoztam, azt hiszem 1996-ban egyszer az egyik kiállításom, hogy én úgy képzelem el a jövőmet, hogy akkor Zugba volt egy kiállításom. Úgy képzettem el a jövőmet, hogy én fekszek a Dunaparton, iszogatom a boromat, és lógatom a lábam vízbe, és akkor egy csomó pénzt fogok keresni azzal, hogy eladom a képeimet. Aztán felébredtem közben, mert nem a Dunában lógott a kezem, hanem a Bilibe, igen. És akkor tehát ez a rajzolás, vagy a rajzos világ, ez én úgy gondolom, aki hozzám hasonló, annak az egész életét végigköveti, vagy olyan követi, ez most, hogy ez mennyire terápiás jellegű, igen, nagyon. Mennyire terápiás jellegű, vagy mennyire a kényszer szült a dolog, ez mennyire egy menekülés, ez, de hát mindenkinek ilyen menekülés útvonalakat kívánok, mint amit önmagamnak. Na persze, emellett azért borzasztó sok munka van, befektetett meló. A borfestészete kapcsolatban is, meg a kávéfestészet, szóval mindig kérdezik, hogy ú, de jó, mert te így tudsz rajzolni. Nem tudok így rajzolni. Csak hát akkor mi a különbség köztem és az, aki nagyon jó, hogy én akkor is csináltam, amikor más már abba hagyta. Tehát én, amikor azt mondták, hogy már pedig borral nem lehet festeni, akkor én azt mondtam, majd én megmutatom, hogy lehet borral is festeni.
1: És lehet.
0: Igen, lehet.
1: Tervek a jövőre nézve? Van valami konkrét cél, vagy
0: minden
1: is?
0: Fú, tele vagyok tervekkel. Az a baj, hogy, vagy nem baj, egy csomó tervem. Vannak rövid távú terveim, vannak hosszú távú terveim. Természetesen a családban gondolkodom, tehát az az első, nekem nincsen minden, amit kapok a Jóistentől, Jehovától, Buddhától, az univerzumtól, Allaktól, mindegy, hogy hívjuk, azt én megköszönöm, és azt próbálom az életembe beépíteni és hasznosítani magam számára. Ahogy mondtam, most már a környezet az bizonyos kor fölött már csak környezeti változások és egyéb már nem nagyon kell alakulnom, az csak háttérzaj nekem. Úgyhogy próbálok a családomra és a saját gondolataimra fókuszálni. Elég nehezen megy. De úgyhogy most ez az elsődleges természetesen. Aztán a többi az, ugye mivel, hogy ez a rajz, meg ez az alkotás, ez az életem része volt ez gyerekkorom óta. Az most, hogy 53 évesen most ismernek, meg van egy-két ilyen ez egy kényszer szülte rossz, vagy nem tudom mi. Tehát arra jó, hogy megismerhetik azt, ami a gondolataimat, vagy ha engedem, hogy megismerjék a gondolataimat. Amúgy meg alapvetően én nem vagyok egy ilyen túl extrovertált egyéniség, hogy most ebből akarnék én valamit. Tehát az alkotás az mindig jó, és mindenkinek ajánlom, hogy alkosson, és csináljon valamit, és legyen valami olyan hobbija, amit vagy elismernek, vagy nem.
1: Ismerjék el úgy, mint téged, köszönöm, hogy itt voltál, akkor sok-sok sikert a jövőre nézve. Azt gondolom, hogy azért ezek kapcsán még fogunk sokat beszélgetni. Köszi, Robin,
0: köszönöm szépen.
1: Cirok Róberttel beszélgettem.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok. Minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: A következő percekben egy Európa bajnokot köszönthetek a vonal túlvégén. A VKB Európa bajnokságon közel 500 főt felvonultató megmérettetésen az egyetlen magyar versenyző volt, aki aranyérmet szerzett hazánknak, méghozzá Görögországban. Ő nem más, mint a Bonyhádi Oyama Karate Ese versenyzője, Nyitrai Noel, és itt van edzője, illetve apukája is. Nyitrai Tamás, sok szeretettel köszöntelek benneteket, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Jó reggelt!
2: Talán akkor kezdjük a Noellel, hiszen övé ez az érdem. Noel, milyen érzés volt Európa bajnoknak mondani magad, vagy milyen érzés már Európa bajnoknak mondani magad?
3: Hát hihetetlen érzés volt. Nem is tudtam felfogni még az elején, szintén még most sem tudom elhelyni, pedig már hetek tettek el. Nagyon biztos voltam magamra, és a csapatra miután lejöttem a fástól, mert éreztem, hogy itt a 15 év munka megtérült, és a csúcsra ért.
2: Szeretettel gratulálok neked ez a nem semmi eredményhez. Egyébként mi volt az első gondolatod, vagy volt egyáltalán gondolat a fejedben, amikor kiderült, hogy te nyerted meg, és te leszel az, aki a dobogó legfelső fokára állhat majd?
3: Hát igazából nem volt első gondolatom, mert fel se tudtam fogni, mert ahogy lejöttem a tatamiról, a pásról, egyből a magyar szurkolók és a magyar csapat elkaptak, és elkezdtek dobálni. Szóval sok időm így nem volt azon gondolkodni, hogy most mi történt.
2: Hát akkor megvolt a feelingje ennek az eredménynek, azt hiszem.
3: Meg, igen.
2: Említetted, hogy 15 év van már a háttérben. Arra is emlékszem, hogyha jók az emlékeim, amikor legutóbb készítettem veled interjút, akkor ilyen 2 éves kort mondtál, hogy elsőként ott voltál karate közelében, jól emlékszem?
3: Igen, 2,5 éves voltam.
2: Hát akkor ez volt a kezdet. Az első emlék is ez, vagy van valami első versenyeredmény, amire mondjuk nagyon büszke vagy?
3: Hát nincsen. Én ebbe nőttem bele, ebbe az egészbe. Ugye az én helyzetem speciális, hiszen az edzőm és az édesapám ugyanaz a személy. És édesapám kisgyerek óta karatézik, és már egy nagy csapat volt akkor, mikor én megszülettem. És tulajdonképpen dojóban tanultam megjárni, és ebbe belenőttem. Mikor elkezdett 2,5 évesen karatézni, az nagyon nagy dolog volt.
2: Gondolom, hogy azért valamikor már így útközben megfogalmazódott a fejedben, hogy te szeretnél nagyobb eredményeket elérni ebben a sportban. Hát az első az megvan, azt gondolom.
3: Igen.
2: Érezted valamikor úgy, hogy esetleg ennek az álomnak bármi is az útjába áll, vagy állhat?
3: Minden ember életében vannak ilyen pontok, nem csak a sportolókében. Ez nem csak sikerül lesz ezt a 15 évet egyértelmű. Voltak mély pontok, ez egész egy hullámvölgy volt, de szerencsére a vége az jól sikerült.
2: Legnagyobb akadály volt ilyen, ami így az utóbbi időszakban az Európa-bajnokságra való felkészülésben mondjuk akadályként jelentkezett neked?
3: Így mostanában egy kifejezett akadályt nem tudok mondani, de az biztos, hogy ez lehet egy kicsit elvont, de én voltam, saját önmagam volt a legnagyobb akadály, hogy önmagamat legyőztem.
2: Hát ez mindig a legnagyobb feladat, azt hiszem, mindannyiunk életében. Van olyan dolog, amit tanított neked a karate, és az élet más területén is tudod hasznosítani, vagy hasznát veszed ennek?
3: Természetesen. Mondhatnék ilyen klasszikus dolgokat, hogy türelem, kitartás, önfegyelem, de az biztos, hogy 2 fontos dolgot tanított nekem. Az egyik az, hogy a sport a mindennapi részévé vált, és így megtanultam ezt beépíteni és hasznosítani. A másik pedig az, hogy megtanítok célokban és célrendszerekben gondolkodni. Tudom, hogy mit szeretnék az élettől, és azt is, hogy mit kell tennem érte. És ha teszek érte, akkor el fogom érni a céljaimat.
2: Azt hiszem ezért is jó, hogyha valaki korán elkezd sportolni, vagy úgy alapjáraton a sport az élete része, mert hogy ilyenekre tanítja meg. Ugye mondtad, hogy kiváltságos helyzetben vagy, mert hogy édesapád is az edzéseken is a mindennapjaid része. Egyébként mit gondolsz, mi volt a szerepe a családnak ebben a 15 éves útban? Nem csak apukádra gondolok, mint edzőre, hanem mint konkrétan apára, vagy mondjuk anyukádra, tesóra, nagyszülőkre, akárkire?
3: Hát nagyon fontos támogatói szerepet töltöttek be. Végig támogattak, és sokszor nélkülöztek, és lemondtak olyan dolgokról, és hozzám igazodtak. Ezt nagyon szépen köszönöm nekik, mert nélkülük tényleg így nem valósulhatott meg ez az egész.
2: És mit mondanál az edzőnek, nem az apának, hanem az edzőnek, aki végig támogatott téged ezen az úton?
3: Hát, hogy nagyon szépen köszönöm azt, hogy jó úton vezetett engem.
2: Hát azt hiszem, hogy ilyenkor minden szülő, de még az edző szíve is megdobban, még ha nem szülő akkor is. Mi a következő cél egyébként egy Európa-bajnok számára?
3: A következő célom már nem a versenyzéshez kötődik, mivel ugye utánpótlás korosztályban hát elég sokféle és sok eredményt nyertem meg. A következő cél pedig a felnőtt versenyzés, sok kérdés vett fel bennem, főleg mert ez nem egy olimpiai sportág, így a következő célom, hogy nemzetközi edzőtáborban sikeres vizsgát tegyek, ami alapfeltétel annak, hogy a 2027 év tavaszán Japánban utazhassak, és megszerezhessem a fekete öves mestervizsgámat.
2: Hú, azért ez nem semmi, ez sok erőt és kitartást kívánok, mert azt hiszem, hogy erre mindenféleképpen szükséged lesz, de ahogy mondtad, te elhivatott vagy, és tudod, hogy mi az a cél, amit szeretnél elérni, úgyhogy gyanítom, hogy nem lesz gond. De hogyha visszaüzenhetnél, Noel, mondjuk a 3 évvel, vagy akár 5 évvel ezelőtti önmagadnak, a karatézó Noelnek, akkor vannak olyan gondolatok, amiket átadnál neki, hogy esetleg könnyebb legyen ez az út?
3: Mindenképpen. De az, hogy könnyebb legyen, nem, mert a önmagamat és a nehézségeket mindenképpen le kellett küzdeni, de azt el tudnám neki mondani, hogy feltétel nélkül higgyen az edzőben és a családjában és a segítőiben, mert jó úton halad, és ennek meg lesz az eredménye.
2: Noel, akkor ezt a gondolatot tedd el magadnak a jövőre nézve is. Nem köszönünk még el, hiszen az Európa-bajnokságról még beszélünk majd apukáddal, az edzővel. Most egy kicsit zenélünk, és jövünk vissza.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: Az előzőekben már beszélgettünk a Bonyhádi Olyama Karate Sport Egyesület ifjú tehetségével, Nyitrai Noellel, aki Európa bajnok lett, 500 fő közül az egyedüli magyar versenyző volt, aki aranyérmet szerzett és aranyéremmel távozott erről a versenyről. Az Európa bajnok edzőnek bizony kiváltságos helyzete volt, hiszen az apukája az edzője, aki itt van velünk a vonalban, Nyitrai Tamás. Szia, Tamás!
3: Üdvözlöm a hallgatókat, én is. Szia!
2: Milyen volt a hangulat Trikalában, Görögországban ezzel az Európa bajnokságon, ahol hát nem semmi eredményt szereztetek a fiaddal?
3: Hát részünkről feszült. Biztosan feszült.
2: Érthető.
3: Óriási volt a tét. Ugye a Noel utolsó éves utánpótlás versenyző, és tulajdonképpen ez neki most vagy Európa bajnoki címmel jár volna, vagy nem, vagy akár kieséssel. Nehéz volt ez, ugye főleg ebben a Noel által elmondott kettő szerep miatt is, hogy én ugye edzői minőségemben is, és szülői minőségemben is jelen vagyok. Azt láttam a Noelen, hogy rettentő módon izgul. Tehát ő el is mondta, hogy ennyire még nem izgult.
2: Érthető, és azt próbáltam,
3: hiszem. Hát igen, ő valószínűleg föl is fogta azt, hogy itt nagy a tét, annak ellenére, hogy én próbáltam ezt leplezni, és próbáltam oldani magát ezt a fajta feszült légkört, hogy ez hátáltassa a sikerben. De maga a versenyen, amire rákérdezte a légkör, hát ott Európa kiemelkedő karatésai voltak jelen, egy válogatott társaság. Mondhatni nyugodtan, hogy kiemelt, kvalifikáltságú színvonul versenyzők. Egy tényleg erős mezőről beszélhetünk.
2: Tamás, említetted, hogy ez a szülő-edző szerep azért nem mindig egyszerű. Mit gondolsz Noelre, ez milyen módon hat? Vagy mennyire volt ez neki nehéz, hogy edzőként nézzen rád? Mert gondolom azért a pályán fontos, vagy a tataminál fontos, hogy az edzőt lássa benned.
3: Igen, szerintem rettenetesen nehéz. Tehát egyrészt már ugye ott kezdődik, hogy benne állt a sorba 2,5 éves korában a többiek között, és hogy egy picit se érzékeljék, vagy érezzék azok a gyerekek, hogy bármiféle
2: kiváltság lenne, miatt, igen.
3: Mondjuk őneki vannak pozitív diszkriminációban részesül. Tehát őneki mindig a lécet kétszer olyan magasan kellett átugrania a fegyelmezettsége területén, a teljesítése területén. A mást megdicsértem már tized annyiért is, hogyha tett, a Noel még nem kapott dicséretet, tehát ez önmagában nehézség volt, de hát leválasztani azt a fajta kommunikációt is, hogy ha csak azt nézzük, hogy az edzőteremben engem szempálynak szólít, és az apa szót ki se ejthette ő 2,5 éves korától. Ha kijöttünk az edzőterembe, apa voltam, ha bementünk, vagy a karatés közegben voltunk, akkor pedig szempály.
2: Hát le a kalappal előttetek, hogy ezt így meg tudtátok oldani az elmúlt 15 év alatt. Egyébként a versenyre visszatérve még volt olyan pillanat, ami különösen nehéznek látszódott, vagy te nehéznek láttad?
3: Hát itt az volt a nehéz, hogy azt tudtuk, hogy egy pillanatnyi figyelemkiesés is nagyon fontos szerepet játszhat. Én csak reméltem, hogy ilyen nem lesz. Tehát nagyon sok múlik azon például, hogy a Noel hogy kell föl, hogyan időzítjük az étkezéseket, a pihenéseknek, a terheléseknek az arányát. Próbáltunk mindenre szakszerűen odafigyelni, hogy a legjobb tudásunk szerint pozícionáljuk a Noelt. Az első nagy megkönnyebbülés számomra azt tudom mondani, hogy talán ott volt, amikor, és most megfordítanám a helyzetet, akkor bemelegítettem a Noelt, és én a saját testemen éreztem, hogy ő mennyire éles. Ez nagyon összeszedett volt fejben, és ez egy kicsit azért megnyugtatott, hogy igen, igen, ott van. Tehát megjelent ez koordinációjában, robbanékonyságában, tulajdonképpen az egész mozgás szerkezetében, és ezt éreztem már az első küzdelem előtt. Tehát ez nekem egy nagy könnyebbség volt. Tudtuk azt, hogy nehéz ellenfelek lesznek, itt például ki tudnék emelni egy ukrán ellenfelet, de amikor eltelt az 5-10 másodperc, akkor már nem csak éreztem, amit a bemelegítésnél éreztem, hanem láttam is, hogy reagál az ellenfele rohamára a Noel, és az viszont engem jelentősen megnyugtatott.
2: Volt valami taktikátok ezen felül, hogy meglegyen az összeszedettség?
3: Hát itt voltak olyan, természetesen készül az ember, tehát technikai csomagokat gyakorol, taktikai csomagokat gyakorol, különböző típusú ellenfeleknek a mozgását nézzük, hát most már ki lehet használni technika adta vívmányokat. Egy YouTube-on egy csomó minden fönn van, például küzdelmek, és akkor meg lehet ott nézni, hogy ki milyen szinten és milyen technikai rendszerrel bunyózik. Ezekre valamelyest lehet készülni, de vannak olyan helyzetek és ellenfelek konkrétumokkal, amikor ott látja az ember, hogy na hát most ő lesz a következő ellenfél, mondjuk láttuk egy előző bunyóban, akkor ott kell azt nagyon gyorsan kitalálni, hogy akkor melyik kártyát húzzuk elő a zsebből.
2: Ugye ezen a VKB Európa bajnokságon a Noel volt az egyetlen magyar aranyérmes. Mit jelent ez számotokra? Sokkal nagyobb dicsőség, mint hogyha mondjuk több magyar is felállt volna a dobogó legfelső fokára, vagy ez mondjuk abszolút nem mérvadó?
3: Hát azt kell mondjam, hogy abban az euforikus helyzetben sokat nem mérlegel az ember, így utólag most már így egy-két hét eltelt, így letisztult, hogy talán ez egy ilyen katalizáló erővel bírt. Tehát ahogy a Noel is elmondta, hogy ott abban a pillanatban ő se tudta fölfogni, én sem, hogy tulajdonképpen mi történt. De az tény, hogy voltak ott magyar versenyzők, akik ugye egy-két versenyszámba lehetett indulni, küzdelemben meg formagyakorlatban, vagy mindkettőben. Noel ugye csak a bunyóban, tehát a küzdelemben indult, és volt, aki föllépett a dobogóra, de Noel tényleg egyedüli magyarként jött el Görögországból, egyedüli magyar aranyérmesként. Ez némiképpen szerintem katalizálta számunkra ezt az euforikus érzetet.
2: Hatalmas nagy gratulá ez a sikerhez. Noel már említette, hogy a család azért nagyon sokat segített abban, hogy ez az út idáig juthasson, de kik voltak még azok az emberek, mit gondolsz, akik nélkül ez a siker nem valósulhatott volna? Meg gondolom, támogatók kellettek ahhoz, hogy ti ezt meg tudjátok valósítani, vagy nem tudom, hogy nézett ki ennek a háttere.
3: Hát ugye van egy financiális terület is, amit ugye össze kell hozni a családnak, vagy ugye a támogatói körnek, ami talán még ennél fontosabb is, hát ez hiába van, hogyha nincs mögötte az, amivel el lehet indulni. A Noel ezt tényleg jól mondta, tehát van egy mikro és egy makro társadalmi környezet, én talán így tudnám jól összefoglalni, ami körülvet minket. Ez különösen értendő, és ezt nevesíthetem is így, hogy a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangelikus Gimnázium, mert ugye a Noel a tanulója, és azok az emberek, akik ott dolgoznak, tehát a Noelnak tulajdonképpen, akik meghatároznak nagy mértékben, és hát befolyásolják a mindennapjait, tehát őket tudnám kiemelni, itt mondhatnám az igazgatótól a kollégiumi nevelőn át, a testnevelőt, de még a konyhás nénit is, mert tényleg dupla adagot adtak nekik, megkérdezték, hogy mit szeret, és így tovább, tehát tényleg volt egy nagyon jó támogatói környezet. Akkor akiket még ki kell emelnem, az edzőtársai. Tehát az edzőtársai mindennapi segítsége nélkül, ha nincs egy ilyen összeszedett csapatmunka, mint itt nálunk az egyesületben, akkor megint ugye hiányzik egy főpillér. Tehát ezek nélkülözhetetlenek.
2: Gratulálok nektek még egyszer, neked, mint edzőnek, és Noelnek, mint az Európa bajnok versenyzőnek ebben a sportágban, de jövünk vissza hamarosan, hiszen hazai sikerekből sincs hiány.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: A vonalban itt van velünk Nyitrai Tamás, aki a Bonyhádi Olyama Karate Sportegyesület edzője, és az előzőekben már jól kiveséztük azt az Európa-bajnokságot, ahol Nyitrai Noel arany éremmel a nyakában távozott. Viszont azért hazai sikerekből sincs hiány. Nemrégiben például Pécelen jártatok, ugye Tamás? Ez egy országos verseny volt?
3: Igen. Pécelen jártunk, ez egy országos verseny volt, ami tulajdonképpen az évzáró versenye volt ennek a tavaszi versenyidőszaknak, amit megkezdünk januárban, tehát az év első felében, és eltart így május közepén végéig, mit be is fejezzük. Hát tulajdonképpen ez egy országos verseny volt, de nekünk itt már nem volt alapvetően bizonyítási vágyunk, és a Noel ezen a versenyen ugye nem is indult, ez már nem testre szabott rá, viszont vannak más versenyzőink is, és itt csak a versenyzési lehetőség, hogy tetszik, egy levezető verseny volt már, mert itt a csapatnak nem kellett bizonyítania. Én a Diákolimpiai Országos Döntőt jelöltem meg főversenynek a többiek számára ebben a tavaszi időszakban, és hát tulajdonképpen ott a Bonyhádi Olyama Karate Egyesület létezése óta minden idők legjobb eredményét hozta, mert óriási dolog történt, mindenki dobogon végzett.
2: Mit gondolsz, mi ennek a sikernek a titka egyébként?
3: Hát ez a konzekvens attitűd, szorgalom. És az, hogy legyen egy terve az edzőnek, tudja az egyéni különbségeket kezelni, differenciálni, legyen szorgalmas a tanítvány, képes legyen ne csak irányított edzéseket, hanem önállóan is, önképzésben is az edző által irányítva feladatokat teljesítenie otthon. Tehát elég komplex ez a rendszer, de ha úgy néz ki, hogyha követik azt a fajta már jó bevált, több évtizedre visszanyúló taktikát, amit itt a szempály diktál nekik, akkor úgy tűnik, hogy eredményes.
2: Mik a tervek így 2026-ra nézve, még hiszen fél év még vissza van. Nem tudom, a nyár nektek a pihenésről, edzőtáborokról szól, vagy akkor is vannak versenyek?
3: Nem, versenyek itt nincsenek, tehát van egy tavaszi versenyidőszak, meg egy őszi, a tavaszi most pipa, a 26-os őszi az ugye most várat magára, most közeledik a nyár, valóban jön a nyári szünet, de nálunk folyamatosan vannak edzések. Hát akkor ér rá legjobban a gyerek. Jó, elmennek nyaralni, de akkor is tulajdonképpen az edzőteremben itt a helye, hogyha nem nyaral. Most egy csapatépítő programunk lesz, mert nem felejtjük el azon tagokat sem, akik a csapatunk részei, de nem versenyzők. Most például a Mecsekszín Parkba megyünk jövő héten, meg egy nagy kirándulásra. 50-60-an, úgy tűnik, vagy lehet még többen is.
2: Jó buli lesz.
3: Igen. Aztán egy nemzetközi edzőtábor lesz Magyarországon, tokaji helyszínnel. Ott lesz egy övvizsga, ahol számos tanítványunk, megyünk oda is, vagy 60-an, és lesz 40 karatés, aki ott övvizsgát fog teljesíteni, vagy legalábbis számot ad a tudásáról. Lesznek kihelyezett edzéseim, mi csinálunk ilyeneket a nyáron, ami érdekesíti és kicsit a klasszikus edzés lókört oldja, ezek ilyen tópart mellé, vízpart mellé, strandra szervezett, természetbe szervezett edzések. Aztán az ősz tekintetében pedig majd az augusztus végén tervezzük meg, amikor decemberig minden versenyzőre, korosztályra, egyéni képességekhez igazítva, mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban lebontjuk, és meghatározzuk akkor a mindenki számára a versenyeket, meg a célkitűzéseket. Itt leülünk nem csak a gyerekekkel, hanem a szüleikkel is.
2: Akkor én gratulálok az eddigi időszakhoz, a továbbiakhoz pedig sok sikert kívánok. Noel, neked kitartást a jövőre nézve, Tamás, neked pedig akkor hasonló sok sikeres versenyzőt, mint Noel. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
3: Köszönjük szépen. Viszontlátásra.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit. Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
1: Magazin műsorunk végéhez érve megköszönöm figyelmét. Heti hírösszefoglalónkban a régió fontosabb eseményeit hallotta. Bízom benne, hogy önnek is kellemesen telt ez a két óra. Várom az érdeklődését, a témajavaslatait. Írja meg, mondja el, miről, kiről hallana szívesen. További szép vasárnapot, Gulyás Anita vagyok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ez volt a Megyei Mozaik a Rádió Antrittal. Köszönjük a figyelmet! Jövő hétvégére is várjuk a témajavaslatokat. SMS-ben 30 944 44, e-mailben megyeimozaik@radioantrit.hu, vagy írjon a Rádió Antrit Facebook oldalára. Jó hétvégét! Szép vasárnapot! Rádió Antrit. Szexárdra hangolva. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 10 milliárd forintos program indult a szociális arrászorulók támogatására. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen segnyit közterületi plakátot alázni, marad a melegkor a nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csaknem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen senkit közterületi plakátokon alázni. A törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait, épülethomlokzatait óriási épülethálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit, hogy a települések saját maguk is meghatározhassák, hogy hol milyen reklámokat lehet kihelyezni. Jövő héten benyújtják a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A közmédia átalakításával az egyik fő kampányigéret valósulhat meg. Pénteken derült ki, hogy felmondott Pap Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója. Visszavonják a Mága Zoltán körének adott 500 millió forintos támogatást. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a Novo Studium Kft. A pályázatban olyan adatokat adott meg, amelyek nincsenek összhangban a pályázati célokkal, illetve törvénysértők is voltak. Ez az a támogatási kérelem, amelyről a Terex írta meg korábban, hogy a pénzt Mága Zoltán hegedűművész kérte azért, hogy a Fidesznek kampányoljon, ám a pályázatot végül egy hozzáköthető cég nyújtotta be. Jelentős nemzetközi űripari befektetést hajt végre a Forage csoport. A vállalat űr és védelmi holdingja a Forage űr és védelmi technológiák összesen 100 millió dolláros tőkeemeléssel csatlakozott az amerikai Axiom Space tulajdonosi köréhez. Már láthatók a kapibara bébik a debreceni állatkertben. A kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában. Az óriási tengeri maracra hasonlító Dél-Amerikában őshonos kapibara egyébként a világ legnagyobb rágcsálója. Tudják, mi van az egyiptomi nagy piramis rejtett üregében? A kutatók olyan ősi szövegeket találtak, amelyek szerint ebben a focipálya méretű üregben kell lennie egy vastrónnak. Egy olyan hatalmas trónt kell elképzelnünk, amelyet akár az égből aláhulló meteorit darabjaiból váltak ki. Ám a hipotézis bizonyítására egyelőre nem volt alkalmuk a tudósoknak, hiszen az ide vezető aknába csak egy kisebb robot férhet be.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Derült száraz idő várható, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, délutára 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az élénk szél időnként még érezteti hatását. Holnap a napsütést legfeljebb vékony feltyolt felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Bali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepár.hu.
7: Várja Önt a Kurotec Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
8: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Ennyi volt a reklám! Rádió Andrét! FM 105.1!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
3: Csavar! Zár! Vasalat! Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és Zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ebel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Mind a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
0: és a világ legfontosabb hírei.
1: Ez a Rádió Andrét.
7: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány, megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, marad a kora nyári meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek mostantól egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Megkezdi az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások első fejezetének előkészítését Ukrajnával és Moldovával. A ciprusi EU elnökség azt közölte, valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az oktatás minden szintjén egységessé tenni a tanulóknak járó állami finanszírozás mértékét az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Kora Gyerekkori Platform konferenciáján arra hívta fel a figyelmet, hogy az egy tanulóra jutó állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, míg a közoktatásban és a kora gyerekkori nevelésben csak a nemzetközi átlag felénél jár. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Létvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Ismét nyilvánossá válhatnak az építési engedélykérelmek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a betekintési jogot 2 éve megszüntették, ezt a beruházási minisztérium újra nyilvánossá teszi. Vitézy Dávid emellett szólt arról is, hogy visszakapják az önkormányzatok a településképi döntési jogot.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a túlnyomóan napos idő, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Helyenként megélénkülhet a szél, reggel 11-18, délután 27-32 fok lesz.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Ugye tudja már, a CBA-ban tartósan alacsony az ár. Heti szuperáraink. Amerlander sajt 2199 forint per kilogramm. 1,75 század literes Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta 599 forint. Tolletejföl 374 forint. 5 plusz 1 ajándék aranyfálcán világos sör 224 forint per darab. Hell Original energiaital 239 forint. Áraink június 4-től 7-ig érvényesek a CBA-ban, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám. Rádió.

0: szeretnék én lenni a csók
1: király. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A Bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk: Akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99. Telefon 30 4588 770.
3: Készen állsz Szexárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szexárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szexárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szexárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szexárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
4: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
5: Autolargo Kft. Szexárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Vádat emeltek egy díler ellen, szabadidős lovasverseny Pörbölyön. Vasárnap újra itt a nyár. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Egy 2025 márciusában elfogott helybeli férfinak jelentős mennyiségre elkövetett kábítószerkereskedelem büntette és járművezetés bódult állapotban vétsége miatt kell felelnie. Mint arról korábban már hírtattunk, 2025 március 25-én a rendőrök igazoltattak egy helyi férfit Bonyhádon a Börzsöny utca 35 szám előtt, és az autójában 106,63 gram droggyanús fehér port találtak üvegtárolóban, továbbá két rózsaszín tablettát KGB felirattal, ezeket lefoglalták. A 46 éves sofőr szemmel láthatóan kábult volt, ezért mintavételre állították elő. A férfi tartózkodási helyén tartott kutatás során a nyomozók lefoglaltak további 124 gram fehér port, összesen 404 gram ismeretlen zöld növényi származékot több nejlonzacskóban, 8 barna téglalap alakú összesen 760 gramnyi gyantát és egy sárga tablettát, valamint két mobiltelefont, egy tabletet és 140 ezer forintot. A gyanúsított beismerte a bűncselek minden nem tett vallomást. Őrizetbevételét követően hosszú időt töltött letartóztatásban, jelenleg bűnügyi felügyeletben várja ügye elbírálását. A lefoglalt anyagokról a szakértő megállapította, hogy kábítószerek. Hatóanyag tartalmuk és tömegük alapján megalapozott a gyanú a jelentős mennyiségre elkövetett kábítószerkereskedelem büntetére is, valamint a járművezetés bódult állapotban vétségre. A tiltott anyagokkal kereskedő férfi több millió forintos bevételre tett szert. A bonyhádi rendőrkapitányságon a napokban fejezték be a vizsgálatot, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet. A Tolna vármegyei szakképzési centrum pedagógus napi ünnepségén megköszönték azoknak az oktatóknak és munkatársaknak az áldozatos munkáját, akik nap mint nap a jövő generációért dolgoznak az intézményben. Az ünnepségen számos kancellári és főigazgatói elismerést adtak át a centrum iskoláiban dolgozó pedagógusoknak és munkatársaknak. Az év oktatója díjat, amelyet idén második alkalommal ítéltek oda, Gyergyovics Tripolszki Dóra Beáta mentor oktató, az első István középiskola pedagógusa vehette át. A szakképzési centrum eredményes tanévet zárhat, de a sikerek mögött nem csupán a díjazatok munkája áll. A közös eredmények valamennyi oktató, nevelő, szakmai és technikai dolgozó elkötelezett, kitartó munkáján alapulnak. Pedagógus nap alkalmából Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere megköszönte a város valamennyi oktatási intézmény dolgozójának a tanév minden fáradtságát, türelmét, odafigyelését és szakmai elhivatottságát. Fontos, hogy tudják, amit tesznek, annak súlya és jelentősége van. Munkájukkal nem csak tudást adnak át, hanem embereket formálnak, közösségeket építenek és hozzájárulnak városunk, térségünk jövőjének alakításához. A Nemzeti Összetartozás napján Bátaszéken is megemlékeztek a trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulójára. Az ünnepségen a Bátaszéki Zeneiskola növendékének hegedűjátéka, Schmidt László, a Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület elnökének gondolatai, valamint Reményik Sándor versének előadása segített felidézni a múlt fájdalmát és megerősíteni a nemzeti összetartozás üzenetét. Az ünnepi beszéd arra emlékeztetett, hogy a Nemzeti Összetartozás napja nem csupán a múlt fájdalmáról szól, hanem a túlélésről, a megmaradásról és az egymás iránti felelősségről is. Ahogyan elhangzott, minden magyar felelősséggel tartozik minden magyarért. Ez a felelősség a mindennapokban, a figyelemben, a szolidaritásban, a közösségeink támogatásában és nemzeti értékeink megőrzésében mutatkozik meg. A bátaszéki megemlékezés méltó példája volt ennek az összetartozásnak. Különösen felemelő volt látni, hogy a város különböző közösségei, a székelyek, a felvidéki magyarok, a német nemzetiségi közösség és a roma közösség tagjai együtt emlékeztek, együtt hajtottak fejét és együtt erősítették meg azt az üzenetet, hogy közös múltunk és közös jövőnk összeköt bennünket. Június 2. hetének főszereplője a Babits Mihály Kulturális Központ színházterme lesz, hiszen színházi előadások és koncert is várja a kultúra szerelmeseit. A programokról bővebben Gödrey Zoltán, az intézmény kommunikációs osztályvezetője beszél.
7: A következő hét az programokban színes és tartalmas programokban gazdag hét lesz, és ennek a hétnek az egyik, ha fogalmazhatok így, főszereplője, ha lehetek ilyen stílusos, a Babits Mihály Kulturális Központ színházterme. Június 9-én kedden érkezik a Loop színházi társulás James Fritz 412 című darabjával, amelynek szereplői Lengyel Tamás, Grillus Dolka, Váradi Gergely és Trille Beatrix. Ezzel indulunk, aztán maradunk majd a színházteremben, ugyanis június 10-én kerül sor, szintén, ahogy mondtam is az előbb, a színházteremben a Pocahontas című darab bemutatójára, ez egy szerdai nap, 14 óra 30 perckor a kisiskolás bérlet 4. előadásának keretében Topolcsányi Laura és Marácz Viktor darabját, a Pocahontast lehet megtekinteni. Nagyon fontos, hogy ugye, ahogy az előbb is említettem, ez a kisiskolás bérlet 4. előadása, és a folytatásban is ez a darab lesz, amit a színházteremben meg lehet tekinteni. Így tehát június 11-én csütörtökön lesz az óvodás bérlet 4. előadása, és a kisiskolás plusz bérlet 4. előadása pedig ugyanaznap délután 14:30-kor. Úgyhogy nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Ahogy június 13-án, szombaton is, 18 órakor az Apostol Nem tudunk élni nélkületek című koncertjére. Talán az Apostolt nem igazán kell bemutatni senkinek, Magyarország egyik legnagyobb múlttal bíró zenekara. Több koncertet adtak már Szekszárdon, voltak nálunk is például 2 évvel ezelőtt egy rendezvényen, úgyhogy most ismételten érkeznek a legendák, szívhez szóló dalokkal, ahogy fogalmaznak a koncertajánlóban, igényes, nyugodt koncertélménnyel, és tényleg egy olyan esttel, amit jó érzés lesz hazavinni.
6: Az idei évben június 13-án rendezi meg a Bodza Lovas Sport Egyesület a hagyományos szabadidős lovas versenyét Pörbölyön, amelyről Vakler Olá Viktória szervezőt kérdeztük.
8: Június 13-án szombaton 9 órától sok szeretettel várunk mindenkit Pörbölyre, a Pörbölyi Kupa szabadidős versenyre, melyet a Pörbölyi sportpályán fogunk megrendezni, címe Rezéti utca. Reggel 9 órától kezdődnek az ügyességi kategóriás szabadidős versenyek, az ügyességi előkezdő, kezdő, haladó és nehéz kategóriák, majd ezután egy showversenyszámként ügyességi csapatverseny kategóriát tartunk, majd pályaépítés következik, és a pályaépítés után diugrató kategóriákkal fog folytatódni a versenynap. 5 diugrató kategória, és szintén lesz egy csapatverseny szám is a nap végén. Napközben a pályaépítés időtartama alatt hobby horse versenyt is tartunk a legkisebbeknek, ahol ugye a vesszőparipájukkal teljesíthetik a pályát. A legkisebbeknek is lesz 4 kategóriában kiírva a hobby horse verseny. Az érdeklődőket reggeltől várjuk, lesznek ott hobbihorszos bemelegítő lehetőségek, és aki kedvet ére.

0: műsorban termék megjelenítést tartalmaz. Rádió André,
1: FM 101. Szép hétvégét, jó rádiózást a vasárnapi ebédhez pedig. Na, hogy jó étvágyat, én Karakas Balázs vagyok, hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Elton John és Dua Lipa közös együttállása kezd, Cold Heart.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégét.

0: Jó hétvégét kívánok, pörögnek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Köszönjük, hogy együtt töltjük a vasárnapi ebédidőt, jó étvágyat, hogyha még most fogyasztja a család az ebédet. A Wham és a 84-es ikonikus dal most a folytatásban. A számot maga George Michael írta és hangszerelte, és hát a korszak egyik legvidámabb, meg legenergikusabb popslágere lett, úgyhogy bízom benne, hogy vasárnap délutára tudok ebből egy picikét átadni. Azonnal jön a Wake Me Up Before You Go Go.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Hello, Karakas Balázs vagyok. A Wham érkezik most a következőkben. A dal akkora siker volt a 80-as években, hogy a mai napig felbukkan filmekben, reklámokban, na meg persze nálunk a rádióban is, hiszen generációkon átívelő számról van szó. A Wham és a Wake Me Up Before You Go Go.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antenna.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Itt a Rádió Antrit, pörögnek a ma kedvencei és persze a tegnap slágerei. Képzeljék el, megkezdődhet a munka, ugyanis az önkormányzat az Energiapark játszótér korszerűsítésére támogatást kapott. Először is illemhelyet alakítanak ki, ami ugye régi vágya már a játszótér használóinak, aztán beszerzik a játékokat, ezek között lesz körforgó, hexagonmászók a játszóvá csúszdákkal, és dombcsúszda is a 25 méteres kötélpálya mellett. De lesz foci és kosárpálya is, felfestik a vonalakat, úgyhogy az antrit.hu-n erről még több részleteket olvashatnak, de ez már mindenképpen jó dolog, is örülhetünk neki. Mint ahogy annak is, hogy egy óra után a Rock Nagy érkezik hozzánk, Tina Turner és a The Best.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
4: Várja Önt a Kurotec Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
5: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy automárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
6: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
7: Hamarosan érkeznek az uniós pénzek. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Marad a meleg nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni, kétféle célra, közlekedés fejlesztés, valamint környezetvédelemre. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat. Mostantól Grúzia, Örményország és a Fülöp-szigeteki köztársaság állampolgárai nem jöhetnek dolgozni Magyarországra. Egyebek mellett erről is döntött a kormány. A további határozatok szerint a kormány azonnal megkezdi a koronavírus járvány idején 100 milliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és döntött arról is, hogy nyilvánosságra hozzák a Budapest-Belgrád vasúton a magyar szakaszának beruházásával összefüggő dokumentumokat. Elkészülhetnek Budapesten a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervei. Karácsony Gergely főpolgármester szerint gyakorlatilag 45 éve nem esett át érdemi felújításon a főváros egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodabói Zemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Nem hallhatjuk majd a vuvuzela monoton zümmögő hangját az idei foci VB-n, ugyanis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség kitiltotta a dél-afrikai kürtöt a stadionokból. A FIFA biztostament kitiltotta a sípokat, a légkürtöket és egyéb túlzottan hangos zajkeltő eszközöket, továbbá a lézersugarakat is a torna mind a 16 helyszínéről. Tilos továbbá a mesztelenkedés, a magatartási kódex pedig kimondja, hogy a testfestés és a tetoválás nem minősül ruházatnak.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a túlnyomóan napos idő, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Helyenként megélénkülhet a szél, reggel 11-18, délután 27-32 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 101.
0: Már bizony egy óra után járunk, hello, Karakas Balázs vagyok. Érkezik most a folytatásban a Rock Nagyi, aki a 80-as éveket megkódította, nem csak ezzel a dallal, szinte az összessel, de ez hatalmasat ment. Itt a The Best!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

0: Örülök, hogy együtt töltjük a délutánunkat. A hétvégén is a Rádió Antrit szól, benne a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. És most a Green Day, akik hatalmas népszerűségnek örventek még a 2000-es években. Én emlékszem rá, minden haverom akkor is egyfolytában ezeket a zenéket hallgatta, és bármerre is mentünk, azért ezek a felvételek feltűntek. Viszont amúgy nagyon kevesen tudják, de maga a csapat már a 80-as évek óta együtt van, szóval azért ezekben a srácokban is ott van már a kilométer. Ez a dal a 90-es években hatalmasat ment, tőlük a Basket Case azonnal hallható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ugye tudja már, a CBA-ban tartósan alacsony az ár. Heti szuperáraink. Amerlander sajt 2199 forint per kilogram. 1,75 század literes Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta 599 forint. Tolletejföl 374 forint. 5 plusz 1 ajándék aranyfálcán világos sör 224 forint per darab. Hell Original energiaital 239 forint. Áraink június 4-től 7-ig érvényesek a CBA-ban, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
3: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobd be hétfőket!
4: Készen állsz Szexárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szexárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szexárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szexárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szexárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velük!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok, a Green Day csapattal folytatjuk. Maga a csapat egyébként Sweet Children néven indult el, aztán ezt kereken 90-ben átkeresztelték Green Day-re, ami pedig ezután érkezett, az már bizony történelem. A Green Day és a Basket Case.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Csoda szép hétvégét kívánok, ez a Rádió Antritt, ahol bizony a ma kedvenceit és a tegnap slágereit játsszuk. Nézzük a legizgalmasabb, legkiválóbb program lehetőségeket természetesen. Lehet menni a mai nap folyamán akár moziba is. Érkezik majd délután 3 óra is tartal a varázslatos titokfoka, majd délután 5 órától a Michael a vetítővászon, este 7:30-tól pedig egy amerikai horrorfilm a megszállottság. Ezen túlmenőleg el lehet még látogatni a következőkben a Kulturális Központ színház termébe is, ahol június 13-án este 6 órától az Apostol Nem tudunk élni nélkületek előadása nézhető meg. Jó szórakozást kívánok hozzá! Jó szórakozást kívánok hozzá! 2 órakor mondjuk a híreket, utána pedig Beyoncé érkezik és a Sweet Dreams.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Bali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám. Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
7: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
6: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
8: www.ergonom.hu.
9: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
0: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet, 523-300.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
10: Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból, folytatódik a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, írja a Magyar Hang. Pontos időpont nincs, mikor kerülhet sor erre. Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy a kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával, a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a gyermekotthonokban szakértelem, szakemberek kellenek és nem rendőrök. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert Kátai Németh Vilmos szerint képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kiderült, mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. Mintegy 700 millió forintos párttámogatás jut a Tiszának a 2026-os országgyűlési választás eredménye alapján, míg a Fidesz több mint 500 milliárd forinttal számolhat. A magyar közlönyben megjelent, hogy mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. A Mi Hazánk mozgalomnak 157 millió, a Keresztény Demokrata Néppártnak 92 millió forint támogatás jár. Idén már 2-14 év alatti gyerek halt meg elektromos rolleres balesetben, egy 13 éves pedig 3 hónapja kómában fekszik egy budapesti kórházban. Egyikük sem viselt védőfelszerelést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Indexnek azt mondta, a szabályozásra már nem lehet várni, a teljes betiltást viszont túlzásnak tartja. Az országos mentőszolgálat adatai szerint az év első 4 hónapjában megduplázódott a gyerekeket érintő elrolleres balesetek száma, a traumatológusok pedig olyan szörnyűségeket látnak, amit eddig soha. Egyelőre marad a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, hiába esett több eső az elmúlt napokban. Egyedül Vas és Zala megyében oldják fel a korlátozást, így az ország többi részén tilos tüzet gyújtani. Belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsőjükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Derült száraz idő várható, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, délutára 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az élénk szél időnként még érezteti hatását. Holnap a napsütést legfeljebb vékony feltyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A zene 2 óra után is velünk tart. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Ebben az órában énekel majd Taylor Swift, jön Ed Sheeran is. Előtte viszont egy olyan diva, akinek a zenéi felejthetetlenek. Beyoncé és a Sweet Dreams.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyen.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: a hétvégi, remélem semmit tevés közben is a Rádió Antrit szól, benne pedig a ma kedvencei és a tegnap slágerei, köztük a következő a folytatásban már Taylor Swift, aki egyébként alkotott egy új dalt, mert hogy bejelentette, hogy a Toy Story 5. részének a betét dalát ő fogja énekelni. A dal címe állítólag I Knew It, I Knew You. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz majd a dolog folytatása. Hát az biztos, hogy június 18-án jelenik meg a film a magyar mozikban, úgyhogy legkésőbb ekkor azért hallani fogunk erről az egészről. Taylor Swift-től viszont most egy jól ismert kedvencünk, a The Fate of Ophelia következik. Azonnal!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A megunhatatlan és felejthetetlen Taylor Swift a folytatásban. Jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Az énekesnő, aki nagyon könnyed popzenéket készíti mindig, viszont ezeknek a könnyed popzenéknek nagyon-nagyon komoly mondani valója van a legtöbb esetben. Most a The Fate of Ophelia-t játszom tőle.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: turista.
1: Itt a Rádió Antrit, 3 óra előtt nyúlfarknyival is hozzuk a ma kedvenceit és persze a tegnap slágereit. Nem egyszerű a borászok élete, ezt tudjuk nagyon jól, pláne hogy azért Szekszárd környékén rengetegen foglalkoznak ezzel. A Nébik szerint megjelentek már az amerikai szőlőkabóca első lárva stádiumú egyedei. Szóval azért lehetnek még itt ebből bajok. Ugye az amerikai szőlőkabóca az aranyszínű sárgaság fitoplazma legfontosabb terjesztője. Ugye az a gond ezzel, hogy ez nem gyógyítható, súlyos terméskiesést, tőkepusztulást, de akár teljes ültetvények felszámolását is okozhatja. Az antrit.hu-n részletesen elolvashatja, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy ez megerőzhető legyen. Nálunk pedig hallgatható a következőkben a híreket követően majd Pink és a Never Gonna Not Dance Again.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
6: Várja Önt a Kurehotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzelmór utca 80-ban.
7: A Bobán Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Június 2. hetében is lesz toborzás. Nyárindító programok Bátaszéken, hét elején is folytatódik a nyár. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. június 7-én vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A szekszárdi járási ügyészség lopásvédsége miatt emelt vádat egy 44 és egy 47 éves férfi ellen, akik a bűncselekményt társtettesként követték el. A vádlottak 2026. február 26-án délelőtt Szekszárdon az egyik áruházba mentek azért, hogy onnan együtt szeszes italokat lopjanak. Az italrészegen egyikük 3, másikuk 2 üveg viszonylag drágább alkoholt vett le a polcról. A fiatalabb vádlott az egyik üvegről az öntapadós áruvédelmi eszközt is lekaparta, megrongálta úgy, hogy ez a további használhatatlanná vált, majd mindaz 5 üveget az idősebb vádlott hátizsákjába rejtette. Ezt követően a bevásárló kosárba tettek egy üveg bort, amit az önkiszolgáló kasszánál kifizettek, a többi összesen kb. 40 000 forint értékű italt viszont eltulajdonították. Mielőtt azonban az áruházat elhagyták, a biztonsági őr feltartóztatta őket, így a lopással okozott kár megtérült. A vádlottak mindketten büntetett előéletűek, egyikük visszaeső. Velük szemben a járási ügyészség elzárásbüntetés kiszabását szorgalmazza a szekszárdi járásbíróságnál. A Tolna vármegyei egyenruhások folyamatosan toborozzák a határvadászokat. A múlt héten a rendőrség munkatársai a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kistelepüléseken is várták a határvadász munka iránt érdeklődőket. A Legyél Te is rendőr Facebook oldalon és a Tolna vármegyei rendőrség Facebook oldalán folyamatosan frissülő tartalmak segítik az érdeklődőket abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász hivatással. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 74 501 100 vagy a 20 287 86 83-as telefonszámon munkaidőben a Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak felvilágosítást. Érdeklődni lehet tovább a rendőrség új online felületén, a www.karrier.polisz.hu-n. Az érdeklődők a városi rendőrkapitányságokon is kérhetnek tájékoztatást. A toborzás június 2. hetében is folytatódik, június 9-én kedden Bonyhádon, 10-én Dombováron, 11-én Tamásiban, 12-én pedig Gyönkön, valamint Szekszárdon várják a határvadász munka iránt érdeklődőket. Az elmúlt évek bizonyították, hogy érdemes ellátogatni Bátaszékre és részt venni a település által szervezett programokon. Júniusban sincs ez másképp, a részletekről dr. Bozsolik Róbert polgármestert hallja.
0: Azt gondolom, hogy az elmúlt években is bizonyítottuk, hogy Bátaszékre érdemes ellátogatni különböző programok, események megtekintése kapcsán, és hát most júniusban is igyekszünk olyan programokkal, eseményekkel készülni, amit érdemes megtekinteni. 8-án fogjuk köszönteni Bátaszéken a pedagógusokat, nagy tisztelettel köszöntjük ezen ebből az alkalomból, városunk nagyon sokat köszönhet Bátaszék pedagógus társadalmának. Egy kis műsorra készülünk, és ilyenkor el szoktunk köszönni azoktól a pedagógusoktól is, akik ebben a nevelésében dolgoztak utoljára, és megkezdik a nyugdíjas pihenésüket. 11-én, 19 órakor egy színházi előadásra kerül sor Bátaszéken a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Rátóti Zoltán önálló szóló koncertjét lehet megtekinteni. A belépés ingyenes, regisztrációhoz kötött. Azt gondolom érdekes esemény, zenés estről, irodalmi estről lesz szó, mindenkit szeretettel várunk. 12-én pénteken 17 órakor a Keresztély Gyula Városi Könyvtárban Krix Lőrinc fogja bemutatni az által összeállított Dömörkapu, Tolina és Lepert puszta történelméről szóló könyvet. Szerintem ez is egy érdekes előadás lesz. Megemlíteném még júniusban 25-én a Zugban tartunk egy olyan programot, ahol várunk mindenkit egy kellemes klasszikus társasjátékestre, melyet gyakorlatilag egy tematikus programmal zárnánk. Olasz estünk lenne ezen a napon. Igyekszünk esetleg klasszikus olasz étellel készülni, és befejezésül pedig egy klasszikus olasz filmet néznénk meg közösen Piasztéri Zugban. És hát ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a június 20-án szombaton a Bézikhem játszótéren családi nyárindító délutánt szervez a Gondozási Központ és a Nagycsaládosok Egyesülete, illetve ezen a napon még a Múzeumok Éjszakája programsorozatból is lesznek események. Mindenkit szeretettel várunk Bátaszéken.
8: Az elmúlt napokban a szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársát többször is megkeresték a lakosok az óriás tőrös darazsakkal kapcsolatban. Sokan lódarázsnak nézik őket, pedig fontos tudni, hogy egy védett és rendkívül hasznos rovarfajról van szó, tudtuk meg a város hivatalos Facebook oldaláról. Az óriás tőrös darázs látványos megjelenése miatt elsőre ijesztőnek tűnhet, valójában azonban nem veszélyes sem az emberekre, sem a házi állatokra. Ezek a szelíd óriások jelentős szerepet játszanak a természet egyensúlyának fenntartásában, mivel hozzájárulnak a cserebogár szaporulat csökkentéséhez. A következő hetekben gyakrabban találkozhatunk velük kertekben, parkokban, gyepeken, korhadó fák vagy komposzthalmok közelében. Jelenlétük természetes jelenség, ezért nincs ok az aggodalomra. Bár van fullánkjuk, az csak nagyon ritkán és kizárólag önvédelemből használják. Az emberrel szemben nem agresszívek, nem támadnak. Ezért kérik a lakosságot, hogy ne pusztítsák el ezeket a védett rovarokat, és ne jelentsék őket veszélyes darásként. Vigyázzanak természeti értékeinkre és segítsék megőrizni ezt a hasznos és védett fajt. A Tarkeszi Szekszárd utánpótlás csapatai is befejezték a versenyzést, az eredményekről és a továbbiakról Szabó Noémi szakmai és sportigazgató számol be.
9: Az utánpótlás csapataink is befejezték most már a versenyeket, nagyon büszkék vagyunk rájuk, hiszen szinte minden korosztályban A-döntőben szerepeltünk. A legjobb eredményt az U14-es serdülő lányaink érték el, akik épp hogy csak lemaradtak a legjobb négyről, és az előkelő 5. helyen zárták a bajnokságot. Ebből a csapatból szeretném Hekl Lotti, Fajszi Zselykét és Szabó Pannit kiemelni, akik óriási tehetségei a szekszárdi kosárlabdának, de úgy gondolom, hogy nagyon szép eredmény az U16-os csapatnak a 7. helye is, és az U12-ünk, illetve az U18-unk pedig a B-döntőt nyerték meg, így összességében ők a 9. helyen végeztek. A picikék, a kengurujaink, az U11-esek pedig Jamborira mennek majd még júniusba, Stine Jankovics Mária és Horváth Ivi vezetésével. Az ősztől pedig lesz egy új koncepció is a KST Szekszárnak az utánpótlás tekintetében. Kiválasztás lesz, felkutatjuk a tehetségeket, igyekszünk nem csak szekszárdi iskolákban, hanem a környező városokban, falvakban, Zombán, Bátaszéken, Bonyhádon, Pakson, Tolnán bejutni általános iskolák testnevelés óráira, és csinálunk az alsó tagozatban 1-től 4. osztályig egy kiválasztást, és lesz egy úgynevezett KST válogatott nyuszikupás csapatunk is jövőre. Ezt igazából a nagyon sikeresen szereplő Csata DSC-től loptuk az ötletet, és megpróbáljuk még szélesebb bázisra helyezni az utánpótlás nevelést, úgyhogy vannak tervek, és folyamatosan dolgozunk a klub anyagi feltételeinek a megteremtésén. Jó sok szponzorral vagyunk előre haladott tárgyalásban, úgyhogy nagyon bizakodóak vagyunk a 2026-27-es év tekintetében.
8: Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Szekszárdon hajnalban 15, napközben 29 fok várható.
3: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
8: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 101.
1: A zene 3 óra után is velünk tart. Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok, a vasárnap délutáni lazítást is együtt tölthetjük, de ezek mellett persze jó hangulatú zenéket játszunk. Pink indít és a Never Gonna Not Dance Again.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesítsen.

szakadó falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak.

0: Ez a Rádió Antrit, itt szólnak a ma kedvencei, és persze a tegnap slágerei, és azok az igazi belevaló sztárok, akik gyakorlatilag születésüktől kezdve erre a pályára teremtődtek. Ilyen például a svéd gyönyörűség Zara Larsson is a legelső nagy hírnevét 10 éves korában szerezte meg, amikor megnyerte svéd tehetségkutató műsort. Azért ehhez kellett egy kis spiritus. Egyébként nyáron majd Budapesten fog koncertezni, úgyhogy a rajongói akár augusztusban felroppenhetnek majd Pestre, és ott meg lehet látogatni élőben az énekesnőt. Ő nagyon várja egyébként a nyarat. Posztolt egyet az Instagramra, amiben azt írja nagyjából, hogy a nyár az csak most kezdődik, és ehhez valahogy egy mezőkellős közepén kellett természetesen tökéletes kifutói minőségű ruhában pózolni. Az az igazság, hogyha Svédországban élnék, kellemes, hűvös mikroklímában, azt hiszem engem sem zavarna az, hogy másod 40 fok van. Zara Larsson viszont a hangjával is hűsíti a kedélyeket. Azonnal jön a Lash Live.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Dompepe hétfőket!
2: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
4: A Bobán Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Hello, Karakas Balázs vagyok, folytatjuk a zenei folyamat. Nem sokára mondom a program lehetőségeket is, de még előtte az idén 28 éves stockholmi gyönyörűség Zara Larsson énekel. Tőle jön a Lash Live!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

Köszönöm, hogy együtt töltjük a hétvégét itt a Rádió Antrit, ahol a ma kedvenceit és a tegnap slágereit játszok. Na meg persze mondom a program lehetőségeket. 5 órától ma a Szexárdi moziban a Michael című angol-amerikai életrajzi film lesz a vetítővásznon. Este 7:30-tól pedig egy amerikai horrorfilm a Megszállottság tekinthető meg. Ezen túlmenőleg el lehet látogatni majd a Művészetek házába, ugyanis június 13-án első alkalommal rendezik meg Szexárdon a Kórusok éjszakáját, melyen több mint 140 énekhang csendül fel 5 kórus közreműködésével. Jó szórakozást kívánok! 4 órakor friss információk, utána pedig a Coldplay és az Adventure of a Lifetime.

0: Rádi. Andrit.
1: FM 101.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Készen állsz Szexárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szexárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szexárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szexárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szexárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Miben segíthetek?
4: Hát szévédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó, mink a lovas kocsival vagyunk, kérem?
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
7: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
8: Autolargo Kft. Szexárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet, 523-300.
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány, megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, marad a kora nyári meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek mostantól egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Megkezdi az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások első fejezetének előkészítését Ukrajnával és Moldovával. A ciprusi EU elnökség azt közölte, valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az oktatás minden szintjén egységessé tenni a tanulóknak járó állami finanszírozás mértékét az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Kora Gyerekkori Platform konferenciáján arra hívta fel a figyelmet, hogy az egy tanulóra jutó állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, míg a közoktatásban és a kora gyerekkori nevelésben csak a nemzetközi átlag felénél jár. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Ismét nyilvánossá válhatnak az építési engedélykérelmek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a betekintési jogot 2 éve megszüntették, ezt a beruházási minisztérium újra nyilvánossá teszi. Vitézi Dávid emellett szólt arról, arról is, hogy visszakapják az önkormányzatok a településképi döntési jogot.
1: Rádió Antrit időjárás.
9: Hétfőn a napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő valószínű. Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomoly felhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
10: 4 óra után is Karakas Balázs a stúdióban, köszi, hogy együtt tölthetjük a napot. Egy jó zene, egy életre szóló kalandra inspirál minket. Jön az Adventure of Lifetimes a Coldplay-től.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

0: Itt a Rádió Antrét, jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Azonnal 24K Golden, közben pedig csak szólnék róla, hogy a NAKA arra kírja a gazdálkodókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását. Idén sem alkalmaznak késedelmi szankciót, de a keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül vissza kell, hogy utasítsák. Úgyhogy akit ez érint, jó tudni róla. Nálunk pedig, ahogy ígértem, 24K Golden, Ian Dior, jön a mood!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogol alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogol alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogol alap, legyen tisztában a vérképével.
5: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. 24K Golden és Ian Dior érkezik azzal a dallal, ami 5 éve robbant hatalmasat. A videóklipjében két belevaló csóka rappel, nagyon nyomják, és hát persze vannak azért olyan jelenetek, amik szemkápráztatóak. 24K Golden, Ian Dior is itt a mood.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antré.

0: a képlet.
1: Ez bizony a Rádió Antrit, pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Nem sokára 5 óra lesz egyébként, úgyhogy hamarosan a legfrissebb híreket is el fogjuk mondani. Utána pedig icipici nosztalgia, mert hogy rosszul esik felfogni, de bizony a 2000-es évek is már 20 éve voltak, legalábbis nagyjából átlagban. Akkoriban még azért más volt egy picit az élet. Jobb, rosszabb, nem tudni, de más, az egyszer fix. Hiszen nem volt még ott a telefonunkon az internet, ami bizonyos szempontokból nagyon praktikus, de például a társas kapcsolataink szempontjából meglehetősen kellemetlen. De az biztos, hogy ez a dal ott volt azokon a nyarakon, amikor nem a telefont nyomkodtuk, hanem haraptuk a sajtos tejfölös lángost a Balatonparton, vízibicikliztünk a haverokkal, vagy csak csináltunk valami eszméletlen rendetlen dolgot. A The Black Eyed Peas-szel indítunk 5 óra után. Let's get it started.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Ugye tudja már, a CBA-ban tartósan alacsony az ár. Heti szuperáraink: a Merlander sajt 2199 forint per kilogram, 1,75 literes Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta 599 forint, tolletejföl 374 forint, 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 224 forint per darab, Hell Original energiaital 239 forint. Áraink június 4-től 7-ig érvényesek a CBA-ban, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Csak nem 4,5 millió vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkozásokat. Kizárására. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elszámlára, hogy mielőbb adják meg az elszámla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint a villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződést rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat és más szervezeteket is. Érdemes alaposan megnézni az elektronikusan kapott számláinkat, mert egyre kifinomultabb trükkökkel próbálkoznak a csalók. Most az MVM nevében kifizetetlen földgáz számlára hivatkozva pályáznak az adatainkra és a pénzükre. A csaló levél ráadásul külön felhívja a figyelmet az MVM nevével történő visszaélésekre. A szolgáltató azt kéri, hogy legyünk gyanakvóak és ne kattintsunk a levélben szereplő fizetési linkekre, ne adjunk meg személyes vagy bankkártya adatokat és ne utaljunk a megadott számla számra. Törli a Budapest és Dubaj között közlekedő járatait a Fly Dubai július végéig. A légitársaság operatív okokra hivatkozik, az érintett utasok pedig átfoglalást vagy visszatérítést kérhetnek. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus. Több légitársaság előre is jelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait, amelyek száma májusra meghaladta a 13 ezret. Világháborús óvóhely rejtőzik a budai hegyekben. Máig nem tisztázott a 12. kerületi ördögorom alatt található alagútrendszer eredete. A kutatók szerint valamikor 1944 előtt épülhetett magánóvóhelyként. A hely különlegessége, hogy járatainak jelentős része eredeti állapotában maradt fenn. A látogatók ma is láthatják a kézzel vájt folyosókat, az elágazó alagutakat és a tágasabb termeket, valamint betekintést nyerhetnek abba is, milyen körülmények között kerestek menedéket Budapest lakói a légitámadások idején.
3: Rádió Antrit időjárás.
6: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit, FM 101.
1: Hello, Karakas Balázs vagyok, 5 óra után is együtt tölthetjük a vasárnap délutánunkat. Egy kis 2000-es évek felejthetetlen videótékás esték, mozis élmények, vagy éppen csak a végtelen, hosszú nyári szünet. The Black Eyed Peas indít!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
3: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.
0: Rádió Antrit. And the bass keeps

Köszönöm szépen, hogy a Rádió Antritot hallgatja. Itt pörögnek a ma kedvencei, és persze a tegnap slágerei is megállás nélkül. Lehet mozizni ma este 7:30-tól a Megszállottság, még ott lesz a Szekszárdi mozi vetítővásznán. Ezen túlmenőleg jönnek az Agora klasszikus zenei délutánok. Most Molnár Ferenc Regő zongora hangversenye lesz meghallgatható, a vendégelőadó Gűt Máté lesz. Június 14-én délután 4 órától a Művészetek házában. Aztán férjek slamasztikában, egy francia vígjáték kettő felvonásban, a Kulturális Központ Színház termében 23-án este 7 órától. Jó szórakozást kívánok, kivel mással, mint magával a pop koronázatlan királyával. Egy olyan dal, ami időtálló és sosem múlik el, a dicsősége és fényessége. Michael Jacksontól azonnal jön a Billie Jean.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Pali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe! Hétfőked!
6: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepár.hu.
7: Várja Önt a Kurehotek autószerviz Bonyhádon, a Petzelmór utca 80-ban.
8: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Ennyi volt a reklám!
9: Vissza a legjobbakhoz. Hello, Karakas Balázs vagyok. Emlékszem rá gyerekkoromban, pedig hát ez nem volt olyan nagyon régen, Michael Jackson videóklipjeit néztem, és az a látványvilág, ami fogadott a már akkor is réginek számító klipben, hát az valami elképesztő volt, és engem teljesen magával ragadott. Egy felejthetetlen dal a 80-as évekből, Jackótól a Billie Jean.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez a Rádió Antrit, pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Hamarosan este 6 óra lesz, én ezzel együtt mára köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Jövök legközelebb jövő héten szombaton, én Déri 12 órától számítok majd a hallójáratokra. Karakas Balázs kicsekkol.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
8: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
0: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet, 523-300.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
9: Csak nem 4 millió vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni, kétféle célra, közlekedés fejlesztés, valamint környezetvédelemre. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat. Mostantól Grúzia, Örményország és a Fülöp-szigeteki köztársaság állampolgárai nem jöhetnek dolgozni Magyarországra. Egyebek mellett erről is döntött a kormány. A további határozatok szerint a kormány azonnal megkezdi a koronavírus járvány idején 100 milliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és döntött arról is, hogy nyilvánosságra hozzák a Budapest-Belgrád vasúton a magyar szakaszának beruházásával összefüggő dokumentumokat. Elkészülhetnek Budapesten a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervei. Karácsony Gergely főpolgármester szerint gyakorlatilag 45 éve nem esett át érdemi felújításon a főváros egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodabói Zemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Nem hallhatjuk majd a vuvuzela monoton zümmögő hangját az idei foci VB-n, ugyanis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség kitiltotta a dél-afrikai kürtöt a stadionokból. A FIFA biztostament kitiltotta a sípokat, a légkürtöket és egyéb túlzottan hangos zajkeltő eszközöket, továbbá a lézersugarakat is a torna mind a 16 helyszínéről. Tilos továbbá a mesztelenkedés, a magatartási kódex pedig kimondja, hogy a testfestés és a tetoválás nem minősül ruházatnak.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Hétfőn a napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő valószínű. Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomoly felhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
2: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
1: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
3: www.ergonom.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Ez a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Epreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
3: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgásészakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo.lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból, folytatódik a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, írja a Magyar Hang. Pontos időpont nincs, mikor kerülhet sor erre. Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy a kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a gyermekotthonokban szakértelem, szakemberek kellenek és nem rendőrök. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert Kátai Németh Vilmos szerint képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kiderült, mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. Mintegy 700 millió forintos párttámogatás jut a Tiszának a 2026-os országgyűlési választás eredménye alapján, míg a Fidesz több mint 500 000 000 forinttal számolhat. A magyar közlönyben megjelent, hogy mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. A Mi Hazánk mozgalomnak 157 millió, a Kereszténydemokrata Néppártnak 92 millió forint támogatás jár. Idén már 2-14 év alatti gyerek halt meg elektromos rolleres balesetben, egy 13 éves pedig 3 hónapja kómában fekszik egy budapesti kórházban. Egyikük sem viselt védőfelszerelést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Indexnek azt mondta, a szabályozásra már nem lehet várni, a teljes betiltást viszont túlzásnak tartja. Az országos mentőszolgálat adatai szerint az év első 4 hónapjában megduplázódott a gyerekeket érintő elrolleres balesetek száma, a traumatológusok pedig olyan szörnyűségeket látnak, amit eddig soha. Egyelőre marad a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, hiába esett több eső az elmúlt napokban. Egyedül Vas és Zala megyében oldják fel a korlátozást, így az ország többi részén tilos tüzet gyújtani. Belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsőjükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ugye tudja már, a CBA-ban tartósan alacsony az ár. Heti szuperáraink: Amerlander sajt 2199 forint per kilogram, 1,75 literes Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta 599 forint, tolletejföl 374 forint, 5 plusz 1 ajándék aranyfálcán világos sör 224 forint per darab, Hell Original energiaital 239 forint. Áraink június 4-től 7-ig érvényesek a CBA-ban, ahol széles élelmiszerválasztékkal várjuk vásárlóinkat.
3: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk: akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Arai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
5: Várja Önt a Kurotec Autószerviz Bonyhádon, a Petszelmór utca 80-ban.
0: Ennyi volt a reklám! Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Pali! Hozd már a földnedves betont!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: 10 milliárd forintos program indult a szociálisan rászorulók támogatására. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen segít közterületi plakátot alázni, marad a melegkora nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csaknem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen senkit közterületi plakátokon alázni. A törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait, épülethomlokzatait óriási épülethálókkal borítsák be, emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit, hogy a települések saját maguk is meghatározhassák, hogy hol milyen reklámokat lehet kihelyezni. Jövő héten benyújtják a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A közmédia átalakításával az egyik fő kampányígéret valósulhat meg. Pénteken derült ki, hogy felmondott Pap Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója. Visszavonják a Mága Zoltán körének adott 500 millió forintos támogatást. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a Novo Studium Kft. A pályázatban olyan adatokat adott meg, amelyek nincsenek összhangban a pályázati célokkal, illetve törvénysértők is voltak. Ez az a támogatási kérelem, amelyről a Terex írta meg korábban, hogy a pénzt Mága Zoltán hegedűművész kérte azért, hogy a Fidesznek kampányoljon, ám a pályázatot végül egy hozzáköthető cég nyújtotta be. Jelentős nemzetközi űripari befektetést hajt végre a Forage csoport. A vállalat űr és védelmi holdingja a Forage űr és védelmi technológiák összesen 100 millió dolláros tőkeemeléssel csatlakozott az amerikai Axiom Space tulajdonosi köréhez. Már láthatók a kapibara bébik a debreceni állatkertben. A kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában. Az óriási tengeri maracra hasonlító Dél-Amerikában őshonos kapibara egyébként a világ legnagyobb rágcsálója. Tudják, mi van az egyiptomi nagy piramis rejtett üregében? A kutatók olyan ősi szövegeket találtak, amelyek szerint ebben a focipálya méretű üregben kell lennie egy vastrónnak. Egy olyan hatalmas trónt kell elképzelnünk, amelyet akár az égből aláhulló meteorit darabjaiból váltak ki. Ám a hipotézis bizonyítására egyelőre nem volt alkalmuk a tudósoknak, hiszen az ide vezető aknába csak egy kisebb robot férhet be.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Hétfőn a napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő valószínű. Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomoly felhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, marad a koranyári meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek mostantól egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Megkezdi az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások első fejezetének előkészítését Ukrajnával és Moldovával. A ciprusi EU elnökség azt közölte, valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az oktatás minden szintjén egységessé tenni a tanulóknak járó állami finanszírozás mértékét az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Kora Gyerekkori Platform konferenciáján arra hívta fel a figyelmet, hogy az egy tanulóra jutó állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, míg a közoktatásban és a kora gyerekkori nevelésben csak a nemzetközi átlag felénél jár. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Ismét nyilvánossá válhatnak az építési engedélykérelmek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a betekintési jogot 2 éve megszüntették, ezt a beruházási minisztérium újra nyilvánossá teszi. Vitézy Dávid emellett szólt arról is, hogy visszakapják az önkormányzatokat a településképi döntési jogot.
0: Rádió Andrit időjárás.
1: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Hungszárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Csak nem 4 millió vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elszámlára, hogy mielőbb adják meg az elszámla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint a villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat és más szervezeteket is. Érdemes alaposan megnézni az elektronikusan kapott számláinkat, mert egyre kifinomultabb trükkökkel próbálkoznak a csalók. Most az MVM nevében kifizetetlen földgáz számlára hivatkozva pályáznak az adatainkra és a pénzükre. A csaló levél ráadásul külön felhívja a figyelmet az MVM nevével történő visszaélésekre. A szolgáltató azt kéri, hogy legyünk gyanakvóak és ne kattintsunk a levélben szereplő fizetési linkekre, ne adjunk meg személyes vagy bankkártya adatokat és ne utaljunk a megadott számlaszámra. Törli a Budapest és Dubaj között közlekedő járatait a Fly Dubai július végéig. A légitársaság operatív okokra hivatkozik, az érintett utasok pedig átfoglalást vagy visszatérítést kérhetnek. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus. Több légitársaság előre is jelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait, amelyek száma májusra meghaladta a 13 ezret. Világháborús óvóhely rejtőzik a budai hegyekben. Máig nem tisztázott a 12. kerületi Ördögorom alatt található alagútrendszer eredete. A kutatók szerint valamikor 1944 előtt épülhetett magánóvóhelyként. A hely különlegessége, hogy járatainak jelentős része eredeti állapotában maradt fenn. A látogatók ma is láthatják a kézzel vájt folyosókat, az elágazó alagutakat és a tágasabb termeket, valamint betekintést nyerhetnek abba is, milyen körülmények között kerestek menedéket Budapest lakói a légitámadások idején.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn a napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő valószínű. Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomoly felhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Csak nem 4 millió vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni. Kétféle célra, közlekedés fejlesztés, valamint környezetvédelemre. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat. Mostantól Grúzia, Örményország és a Fülöp-szigeteki köztársaság állampolgárai nem jöhetnek dolgozni Magyarországra. Egyebek mellett erről is döntött a kormány. A további határozatok szerint a kormány azonnal megkezdi a koronavírus járvány idején 100 milliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és döntött arról is, hogy nyilvánosságra hozzák a Budapest-Belgrád vasúton a magyar szakaszának beruházásával összefüggő dokumentumokat. Elkészülhetnek Budapesten a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervei. Karácsony Gergely főpolgármester szerint gyakorlatilag 45 éve nem esett át érdemi felújításon a főváros egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodabói, Zemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Nem hallhatjuk majd a vuvuzela monoton zümmögő hangját az idei foci VB-n, ugyanis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség kitiltotta a dél-afrikai kürtöt a stadionokból. A FIFA biztostament kitiltotta a sípokat, a légkürtöket és egyéb túlzottan hangos zajkeltő eszközöket, továbbá a lézersugarakat is a torna mind a 16 helyszínéről. Tilos továbbá a mesztelenkedés, a magatartási kódex pedig kimondja, hogy a testfestés és a tetoválás nem minősül ruházatnak.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: kedvencei és a tegnap slágerei csak itt, Szexárdon. Rádió Andrit.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

Radio Antrit. Radio Antrit. FM 101. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
1: What we're saying is not protesting.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű, cinema veríték menetrendszer.